mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Aki ihletből van, aki

kisfiát. Itt minden emlék múltam hozzafelé, mert én itt születtem, ez a hazám. Tudom a nap,

Miért? Miért sír a bohóc, mikor a haja kóc? Nem kell fodrászhoz járni a jaj soha, és a vadoroszlán mindig rács mögött áll, pedig nem rabolt bankot még soha, ő soha. Mondd miért van így, mondd miért van így. Izgul a légtornász pár, ha látja a kupolát, pedig a védőháló mindig ott feszül, és a késdobáló úgyis célba talál, hiszen nem a felesége áll elől, legelől. Mondd miért van így, mondd miért van így. Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár. Miért jön a bűvész mindig a szünet előtt, mikor a nyúl addigra betolyik a kalapba, és apu, hogy megy be az a nagy elefánt, hogyha meghívják egy nagy vödör teára? Mondd miért van így, mondd miért van így. Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Tegnap ugye említettük, hogy lesz mérkőzés, mármint ugye röplabda és férfiak. Hát a szlovén állogatott tegnap vereséget szenvedett. Ugye Európa-bajnokságról beszélünk, két mérkőzést már hoztak, úgyhogy szettet sem veszítettek, most viszont akkor jött egy vereség méghozzá a görögöktől. Hát volt egy csomó hiba ugye a játékban, de aztán a végén akkor még az is még hozzátett, hogy a görögök viszont ugye nem rossz csapat, úgyhogy a görögök győztek, erről mennyire gratulálunk nekik. Egyébként pedig továbbra is ugye a csoportban azért a továbbjutás még mindig megvan. Olaszok vannak az elsőjén, aztán jönnek a Cseh, Szlovénia, majd Görögország. És akkor ugye van még Svédország és Szlovákia, ők vannak jelenleg a kieső helyen. Na de lehet majd ezen még javítani. Meg lehet zenét is hallgatni, Morgan Wallen érkezik, Love Somebody.

Na volt némi kis változás a szlovén foci labdarúgó ligában, az elsőben, ugyanis az edzőknél történtek cserék, ezek így a tegnapi nap folyamán bonyolódtak le. Mi is történt? Az történt, hogy a Koper edzője Zoran Zeljkovic lesz az, aki ezentúl a Celje csapatát fogja vezetni. Egyébként Koperbe viszi magával a komplett szakmai stábot is. Úgyhogy a Koppernek valószínűleg Anđelković lesz majd az új edzője. Ez miért érdekes? Többek közt azért is, mert ugye a hétvégén szombaton például Kopper NAFTA mérkőzés is lesz. No, Viktor Campelos pedig ugye most búcsúzik akkor a Celje csapatától, illetve kispadjától, ugyanis a bajnokságban nem voltak meg azok az eredmények, amelyeket elvártak volna tőle, és akkor mennie kellett. Egyébként a Maribor mögött ugye már 8 pont a lemaradásuk. Igaz az is, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. Viszont lassan akkor már készülniük is kell, hiszen 21 órakor szerdán, azaz holnap, már a Bayer Leverkusennel fognak meccselni. Mármint a Celje, ugye az Európa Ligában. Nálunk pedig jön az ér hozzám, itt van Rúzsa Magdi.

Na egyébként ez a szeptember 15-e egy új csúcsot is hozott, vagyis rekordot, hogy úgy mondjuk, az pedig ugye a dízel és a fűtőolajnak az ára, ugyanis ismételten emelkedés volt, és hát a 95-es oktán számú benzin 5,4 centtel lett egy drágább, illetve mától már drágább. 1 euró 72,8 centet kell fizetni érte. A dízel 5,2 centtel lett drágább, úgyhogy az új ára, és egy hétig akkor ugye ez maradt, 1 euró 99,1 cent, tehát közelek a 2 eurós ár. A fűtőolaj 5,8 centtel lett drágább, úgyhogy 1 liter fűtőolajért 1 euró 60,2 centet kell fizetni. Ezek tehát akkor az új árak, hogy a benzinkutakon, amelyek nincsenek az autópálya hálózat mellett. És akkor egy hét múlva majd ismételten várjuk a változást. És hogy merre fog menni? Hát valószínűleg fölfele, de hát bízunk benne, hogy egyszer majd rendeződik az a helyzet ott Irán környékén és a Hormuzi sorosnál, hogy akkor majd talán csökkennek újra az árak. Most jön a halott pénz, mi pedig utána névi napot köszöntünk.

Szeptember 15-e van tehát Enikő és Melitta névnapot ünneplünk. Az Enikő Vörös Marti Mihály névalkotása, az Enik névből kőkicsinyítő képzővel, jelentése pedig ülő, szarvastehér. A Melitta görög eredetű név jelentése még szorgalmas. Úgyhogy Enikők, Melitták, boldog névnapot kívánunk! És van még jó néhány név, akik ünnepelhetnek ma. Ezek pedig akkor a következők. Alpár, Bogáta, Boris, Hetény, Imelda, Katalin, Loránt, Mária, Roland és Töltöm. Névnaposok, boldog névnapot, születésnaposoknak boldog születésnapot kívánunk!

0: Horizont.
1: A forró nyár nem apasztotta el az alkotó kedvet, így idei első őszi adásunkban néhány emlékezetes nyári programra tekintünk vissza. Ilyen lesz a rövidfilmek bográcsa, a Muraszombati Fronta Nemzetközi Táncfesztivál, dr. Csordás Klára operaénekes fellépése a Lendvai zsinagógában. Erről bővebben kedden délelőtt 10 óra 15 perctől a Horizont című adásban. Szerkeszti Botka Ágnes.
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: elvettem.
1: Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Szeptember 15-től újra várja a kisgyermekes családokat a Ringató Lendván. A foglalkozásokat minden második kedden délután 5 órakor tartják az MMNK melléképületében. További információ a Ringató a Muravidéken Facebook csoportban.
0: Holdfény hajulányt elvettem, holdfény hajulányt elvettem.
2: Időjárás.
3: Jó reggelt kívánunk még egyszer, és hát szeptember 15-e van, kedd, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió. Nézzük is akkor, hogy milyen lesz az időjárásunk. És hát tegnap azért volt eső, most ez úgy tűnik, hogy majd kicsit változik. Ugyanis azt mondják a meteorológusok, hogy a mai nap folyamán felszakarozik a felhőzet, és többnyire azért napsütésre lehet majd számítani. Egyébként a reggeli hőmérséklet az nagyjából ilyen 6-13 fok közt alakul ország szerte. És hát ugye derült időre kell készülnünk, viszont a délelőtt folyamán több helyet lehet köddel is találkozni, egyébként itt Lendva környékén is. A hőmérséklet pedig délután 23 és 25 fok közt alakul, majd a tenger melléken 27 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete. Muravidékre kisé felhőségboltot jósolnak 24 fokos csúcsértékkel. Szerdán, vagyis holnap többnyire derült napos időjárásunk lesz reggel, ködre kell majd számítani a síkságokon. Délnyugati irányú szél is jelentkezhet. Na, a nap folyamán viszont meleg lesz. Csütörtökön és pénteken többnyire felhős, borult időjárásunk lesz. Időnként csapadékok is előfordulhatnak, sőt, zápor, zivatar is kialakulhat majd. Legtöbb esőre egyébként Szlovénia nyugati részén kell számítani. Sőt, a tenger melléken pedig megerősödik majd a déli szél ismételten. No, holnap hajnalban, Muravidéken 11 fokra számíthatunk, kissé felelős lesz majd az égbolt. Délután pedig akkor derült égbolt mellett 26 fokra készülhetünk. Egyébként mára és holnapra is a meteorológusok zöldre festették Szlovéniát, ami pedig akkor ugye azt jelenti, hogy semmilyen különleges esemény nem lesz már ugye, ami az időjárást illeti. Mi pedig nézzük a hőmérsékleteket. Krány 12 fokos, Triglav-Kenericán 5 fokat mutatnak a hőmérők. Ljubljanában 14 fokot, mennek ott is egyébként köd van. Mariborban 11 fok van, Uraszombat 12 fokos, Ptuj jelenleg 10. Celjében 12 fokot mérnek, Koper 17 fokos, Goricskon 15 fok van, Lendván 14 fokot mérünk, Portoros pedig úgy szintén 14 fokos. Jöjjön akkor most az előrejelzés Magyarországra. Ködfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel. Alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő futó zápor. Ma a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Zala és Vas megyére is 24 fokot jósolnak ma délutára, annyi különbséggel, hogy Vas megyére derült égboltot, Zala megyére pedig kissé felhőségboltot jósolnak a meteorológusok. Szerdán, tehát holnap, pára és ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A déli szél időnként megélénkül. Délután 22-27 fok valószínű. Holnap hajnalban Zala megye, derült, 10 fok. Vas megye, derült, de párás is lesz, tehát köd is képződhet, 11 fokra kell számítani. Majd délután Zala és Vas megye fölött is derült lesz az égbolt, Zalára 24, Vas megyére 25 fokot jósolnak. Csütörtökön Dunántúlra és az északi megyék fölé szakarozott felhőzet érkezik, másod derült vagy gyengén felhős, napos idő valószínű. Helyenként fordulhat elő eső, zápor. A délnyugati szél Tiszántól kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és időnként megerősödik. Pénteken nagyrészt erősen felhős idő valószínű, de keleten akár hosszabb napos időszakokra is van esély. Nyugaton és északon több helyen lehet eső, zápor, néhol zivatar, másutt kisebb a csapadék kialakulási esélye. Mi pedig már nézzük is a hőmérsékleteket. Békéscsabán 11 fok van, Budapest 14 fokos, Debrecen 11, Győr 14, Pécs 13, Sármelék 16, Siófok 18, Szeged 13, Szolnok úgy szintén 13, Szombathely 10, Lenti 12, Keszthely 16, Nagykanizsa pedig 14 fokos. És annyi feladatunk maradt még, hogy nézzük meg, mi történik az utakon.
2: Közlekedési hírek.
3: Most azért nagyjából még országszerte is folyamatos a forgalom, komolyan fennakadások, torlódások nincsenek, egy kivétellel, ez a Steyr autópályán van, méghozzá Körtina és Zadobrova közt, ugye Ljubljana irányában. Ott ugye munkálatok folynak, ezért akadozik a forgalom, kisebb torlódás, akkor már ki is aludt nagyjából. Azért egy 10 perces késéssel ezen a szakaszon számítani kell. Meg egyébként is országszerte sok helyütt ugye kötfoltokkal lehet találkozni, tehát csökkentik a látótávolságot, ezért nem árt az óvatosság. Úgyhogy mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: MMR. A zene összeköt.

Fiatalok, az egészséges jövőért, avagy rövidítve, fej. A Zalai Lap keddi számában olvashatnak a prevenciót és az egészséges életre nevelést fókuszba helyező programról, mely már várják 12-től 19 éves gyerekek és fiatalok csapatainak jelentkezését. A részletekről dr. Vatéri Zán, Zala megyei Szent Rafael Kórház szívsebésze beszél, aki testvérével a dr. Vati Jászdencsernel közösen szervez az országos versenyt. A labban olvashatnak arról is, hogy a Balatonban a meleg idő végeztével csökken az algák jelenléte, melyek azonban van egy kellemetlen következménye, az ivóvíz minőségére nézve. A csapból érkező víznek dohos, földes, íze, illetve szaga lehet. Az újság közli az illetékes Dunántúli Regionális Vízműzi RT álláspontját. A megyei napilap sportoldalán többek közt a Zalai labdarúgó első osztály mérkőzéséről találnak beszámolókat. És meg ugye sok minden más a Zalai lap mai lapszámában. Úgyhogy jó olvasást kívánunk mindenkinek. Meg jó reggelt! Jön a kis csillag, gyors autóval!

Kisillag gyors autóval című dalokat hallhattuk. Hát, ha valaki gyors autóval közlekedik, akkor a Muravidéken, elsősorban Gornyaradgona körzetében tartsa be a szabályokat, mert ott ma gyakrabban mérik majd az autók sebességét a rendőrök, tehát ott lesz előre bejelentett sebességellenőrzés. De ugye máshogy is lehet. Ezért a legegyszerűbb, még ha gyors autóval is mennek, hogy betartják a szabályokat, és akkor ugye nem lesz ebből gond. Soha se később betartani őket. Jön a NASA.

Jó reggelt kívánunk még egyszer. Hogy említettük, hogy Moravidéken ma 24 fok körül lesz majd a csúcsérték, megderült lesz az égbolt, miután a köd elmegy, viszont azt is említsük meg, hogy mikor lesz napkelte, mert hamarosan majd érkezik. Kevesebb, mint 10 perc, sőt, nagyjából 8 perc múlva lesz, ugyanis 6 óra 31 perckor lesz a napkelte itt lent a környékén, aztán 19 óra 6 perckor lesz a napnyugta. Most viszont 6 óra 23 perc a pontos idő. Jó reggelt! I follow rivers, trigger finger.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Hat óra 30 perc, pontos időnként van, szeptember 15-én következik a reggeli terepjáró, bennem pedig akkor most egy téma várja önöket. Na nézzük is akkor, hogy melyik az. Kiemelkedő eredményt értek el a Lendve Egészségház munkatársa, a sürgősségi egészségügyi ellátó csapatok 18. szakmai oktatási versenyen Roglár. A háromnapos versenyen Szlovénia minden részéről 23 csapat vett részt. A Szomi Lársz és Patrik Benko alkotta lendvai csapat pedig az orvos nélküli sürgősségi ellátó csapatok kategóriában megszerezte az első helyet. A verseny részleteiről Horváth Dávidnak, a győztes csapat tagja, Szomi Lársz mesélt.
2: Tehát a verseny három napos volt, csütörtöktől szombatig. Ez a Szlovéniában a verseny, ahol a sürgősségi csapatok mérik össze tudásukat. Roglán tartsák, a verseny minden évben van. Igen, 23 csapat volt, és ebben a három napban 21 különböző feladat volt. Voltak ilyen rövidebb feladatok, ahol a tudást nézték különböző tesztekkel. Akkor voltak ilyen ügyességi feladatok, és voltak komolyabb szimulációs gyakorlatok, ahol statisztákon kellett, tehát ilyen reális gyakorlat volt, mintha élőben lenne. A gyakorlatok, vagyis ezek a megméretetések különbözőek voltak. Voltak ilyen alap dolgok, amit minden nap csinálunk, de voltak nagyon komplex dolgok is. Mondjuk volt két tömegbaleset is. Az egyik az ottan együtt kellett működnünk a rendőrséggel, mivel egy ámokfutóról volt szó, tehát az is egy kihívás volt, mert ilyennel nem találkozunk azért minden nap, vagy úgy mondom, hála Isten, még nem is találkoztunk. Akkor volt egy éjjeli gyakorlat is, amikor reggel 1:30-kor voltunk egy feladatra küldve, az is mondjuk elég nehéz volt, mivel sötét volt, úgyhogy kellett magunknak segítenünk, és az időjárási viszonyok is nem voltak éppen ideálisak, mivel két nap esett rendesen az eső, úgyhogy nagyon vizesek is voltunk, hideg is volt, meg hát a terep is Roglán eléggé dimbes, dombos, úgyhogy az is egy külön kihívás volt, hogy a beteghez abszolút oda tudunk jutni.
3: Mondta Szomi Lársz, a Lendvai Egészségház sürgősségi ellátó csapatának tagja a Roglán rendezett versenyről, ahol csapattársával Patrik Benkoval második alkalommal vettek részt. A lendvai páros az orvos nélküli sürgősségi ellátó csapatok kategóriájában aratott sikere valóban nagy teljesítmény, hiszen az erős mezőnyben eddig egyetlen muravidéki csapatnak sem sikerült győznie.
1: Ez volt tehát akkor a reggeli terepjáró, és ugye tudják, teljes terjedelemben meg tudják hallgatni a honlapunkon mmr.si, illetve ugye nem csak ezt a terepjárót, hanem más terepjárókat és más műsorokat is, meg amúgy is hasznos a honlapunk, böngészik. mmr.si. Jó reggelt, jöjjön egy kis szerep!

Nagy vihart kavart Angliában a vasárnapi Manchester United Manchester City városi rangadó, amelyet a City Erling Haaland góljával nyert meg. A vendégek ráadásul a 23. perctől emberhátrányban játszottak, majd a norvég támadó 60. percben szerezte meg a találkozó egyetlen gólját. Eddig akkor ugye a hivatalos rész. No, a találat előtt azonban vitatott jelenet történt. Joskok Guardiol beadásának a lesen álló Enzo Fernández fejelni próbált, vagyis egyértelmű mozdulatot tett a labda felé. Játékvezető Michael Oliver ennek ellenére megadta a gólt, és a VAR vizsgálat után sem változtatták meg az ítéletet. A Premier League játékvezetői testülete a mérkőzés után elismerte, hogy hibás döntés született. Fernández játék beavatkozása miatt lest kellett volna ítélni. A Manchester United legendás kapusa Peter Schmeichel az eset után ismét a VAR létjogosultságát kérdőjelezte meg. A jelenlegi rendszerben a videóbíró és a játékvezetők váltak a futballmeccsek legfontosabb részévé. Ha gólt szerzel, nem ünnepelhetsz egyből, hanem meg kell várnod, míg dönt a VAR, de utána már közel sem az igazi. Már csak kivezethetnénk, rendkívül zavar a jelenléte, és nem tette jobbá a futballt, mondta tehát Peter Schmeichel. Roy Keane szerint Haaland érdemeit ettől függetlenül nem szabad elvitatni, remekül reagált a helyzetre és nagyszerűen fejezte be az akciót. Fernández mozdulatáról ugyanakkor úgy vélekedett, hogy azzal egyértelműen játékba avatkozott. A Manchester City korábbi játékosa, Mike Richards ugyanúgy csak úgy látta, hogy les miatt érvényteleníteni kellett volna a találatot. A vitatott gól Haaland számára történelmi jelentőségű is volt. 9. gólját szerezte manchesteri derbin, amivel pedig megelőzte Wayne Rooney-t és Sergio Aguero-t és a rangadó góllövő listáján. Tehát úgy tűnik, hogy akkor ez a VAR rendszer még továbbra is azért majd borzolja a kedélyeket. 6:45 perc a pontos idő, Fehér Holló, Kovászki meg a vege érkezik.

Múlt héten Bajnokok Ligája és Konferencia Liga mérkőzések voltak, ezen a héten pedig akkor csatlakozik a buliba az Európa Liga is, és holnap már lesz néhány mérkőzés, 18 óra 45 perckor lesz majd kettő összecsapás, aztán 21 órakor holnap Leverkusen-Celje mérkőzés, ugye nem szabad arról megfeledkezni, vagy Milán Benfica is lesz holnap, illetve Berseva Dinamo Zagreb mérkőzést is például holnap rendezik. Na a Fradi pedig csütörtökön fog bekapcsolódni az Európa Ligába, tehát szeptember 17-én 21 órakor lesz a Celtic Glasgow-Ferencváros mérkőzés. Úgyhogy az is akkor elkezdődik, mármint holnaptól ugye az Európa Liga. Aztán majd egy kis szünet, mert jönnek ugye a válogatott meccsek és a Nemzetek Ligája. Nálunk pedig Summer of 69, itt van Bryan Adams.

Egy pörgös dal, Brian Adams-től, Summer of 69, hogy jól induljon a reggel, és hát jó reggelt kívánunk, 6:53 perc, a pontos idő, 7 perc múlva, tehát 7 óra lesz, na és 7 óra akkor érkezik Faris Doris, jönnek a friss hírek, következő órában pedig információk, meg persze belelapozunk az évforduló naptárba is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Tone Kaiser külügyminiszter ma Nova Goricában fogadja olasz kollégáját Antonio Tajanit. A jelentések szerint a találkozó célja a párbeszéd erősítése lesz, és a miniszter várhatóan kitér majd az olaszországi szlovén és a szlovéniai olasz közösség kérdésére is. A két kisebbség, az olaszországi szlovén és a szlovéniai olasz közösség egyben a két ország közötti kapcsolatot is jelenti. A miniszterek ezért kétoldalú tárgyalások után mindkét kisebbség képviselőivel is találkoznak. Kaiser miniszter tegnap fogadta az olaszországi szlovén közösség képviselőit. Az olaszországi szlovének által felhívott megoldatlan kérdések között szerepel a római parlamenti képviselet biztosításának kérdése, valamint a szlovén diplomaták olaszországi el nem ismerése. Kaiser és Tajani július közepén is tartott találkozót, amikor a szlovén külügyminiszter Rómába utazott látogatásra. A munkacsoportok a héten döntenek az idei költségvetés pótköltségvetés tervezetéről. Ma az Infrastrukturális és Energiaügyi Bizottság, holnap a Demográfiai és Családügyi Bizottság, csütörtökön a Mezőgazdasági és Erdészeti Bizottság, pénteken pedig az Európai Uniós Ügyek Bizottsága tárgyalja a témát. A javasolt pótköltségvetéssel a kormány biztosítja a jóléti államot és fenntartja a beruházásokat, jelentette ki Andrej Sircel pénzügyminiszter, hozzátéve, hogy ezzel senkitől sem vesznek el semmit, így minden szociális juttatást, ösztöndíjat, nyugdíjat és fizetést is kifizetnek. A közkiadások változásaival kapcsolatban kiemelte, a Védelmi Minisztérium számára 269 millió eurót, a pénzügyminisztériumnak 263 millió eurót, a Demográfiai Minisztérium részére 221 millió eurót, az Oktatási Minisztérium számára pedig 201 millió eurót szántak. A parlament várhatóan október 1-én rendkívüli ülésen fogadja el a pótköltségvetést. A Magyar Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága tegnap 8-8 igen szavazattal támogatta a Tisza párt frakciója által javasolt 5 alkotmánybíró jelölt megválasztását, zöld utat adva a testület átfogó személyi megújulásának. A parlamenti szavazásra várhatóan már ma sor kerül, ami gyökeresen átrajzolhatja a magyar alkotmánybíráskodás erőviszonyait. A bizottsági szavazáson a Mi Hazánk mozgalom által állított 5 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást, személyenként csupán 1-1 igen szavazatot gyűjtöttek be. A fideszes és kormánypárti képviselők elzárkóztak a feltöltési eljárástól. A döntési folyamat előkészítése során a jelöltek egyértelműen tisztázták szakmai prioritásaikat a bizottságok előtt. A meghallgatáson felszólaló jogászok szakmai háttere és megfogalmazott kritikái pontosan megmutatták, milyen irányváltásra készülhetnek a testületben. Sport. Első vereségét szenvedte el tegnap a szlovén férfi röplabda válogatott a Modenában rendezendő Európa-bajnokságon. A görög csapat 3-1-re bizonyult jobbnak. Fábio Szoli csapatának ma pihenője van, holnap pedig a cseh válogatott ellen lépnek harcba. A mérkőzés 21 órakor veszi kezdetét.
2: Időjárás.
1: A köd feloszlása után ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 23 és 25 fok között alakul, a tenger melléken enyhe bora mellett 27 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
0: Horizont.
3: forró nyár nem apasztotta el az alkotó kedvet, így idei első őszi adásunkban néhány emlékezetes nyári programra tekintünk vissza. Ilyen lesz a rövidfilmek bográcsa, a Muraszombati Fronta Nemzetközi Táncfesztivál, dr. Csordás Klára operaénekes fellépése a Lendvai zsinagógában. Erről bővebben kedden délelőtt 10 óra 15 perctől a Horizont című adásban. Szerkeszti Botka Ágnes.

Na, belelapozunk az évforduló naptárba. Szeptember 15-e van, az év 258. napjánál tartunk, úgyhogy 107 nap maradt még ebből az évből. És akkor nézzünk néhány eseményt, ami ugye a mai dátumhoz fűzhető. Az egyik például, hogy a szlovén író és újságíró ezen a napon született 1908-ban, és ugye moravidéki kötődése is van, Miskó Krányecről van szó, és akinek ugye többek között például Ledvágyen volt a pincéje, tehát Miskó Krányec a mai nap szülöttje. És szeptember 15-e megszületett Agatha Christie angol krimiíró, Miss Marple és Hercule Poirot megalkotója. Agatha Christie 1890-ben született. 168 éve, tehát 1858-ban megszületett Szent Károly testvér, francia származású trappista, szerzetes, katolikus pap, földrajztudós, nyelvész. No, 55 éve pedig, tehát 1971-ben megalapították a Greenpeace-t. Marco Polo, kereskedő és utazó, 1254-ben született. Róla azért majd még egy kicsit szólni fogunk a mai nap folyamán. És szintén ezen a napon történt, amikor Costa Rica, Salvador, Nicaragua, Honduras és Guatemala nemzeti ünnepe van. Costa Rica a közép-amerikai terület 16. század elén került spanyol befolyás alá, de csak 1560-70 között gyarmatosították. Costa Rica, vagyis a gazdag part nevet 1540-ben kapta ez a terület például. No, minden esetre ott akkor volt függetlenségi háború, és hát ugye függetlenek lettek, ezt meg is ünneplik akkor ezen a dátumon. 178 éve az országgyűlés létrehozta Magyarországon az Országos Honvédelmi Bizottmányt, amelynek elnöke pedig Kossuth Lajos volt. A védelem megszervezésére hozták ugye létre. És ezen a napon történt, amikor először használtak csatában tankot. 110 évvel ezelőtt, 1916-ban, vagyis ugye első világháborús esemény. És hát a britek a németek ellen tették ezt meg, hogy először tankot használtak Franciaországban egyébként. És a Szegen megszületett Lázár György, meg 1975-től 1987-ig a miniszter tanácselnöke volt, 102 éve született ő. Herceg Szántón pedig megszületett Albert Florian, labdarúgó, edző. Albert Florian 1941-ben született, vagyis 85 évvel ezelőtt. 1978-ban pedig megszületett Zack Filkins. Zack Filkins amerikai zenész, egyébként színészként is dolgozik, meg zeneszerző is, és gitáron játszik, méghozzá a One Republic együttesben. Úgyhogy jön is a Run Republic, tőlük a Run című dalt fogjuk hallani, majd jövünk is vissza.

Tehát a One Republic iszonya gitárosok, az majd nöpli a születésnapját. 83 éve pedig megszületett Foltin Jolá, nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és Erkel Ferenc díjas koreográfus rendező táncművész. 83 éve született. Alpáron pedig megszületett Kásás Zoltán, 92-szeres válogatott vízilabdázó. 1946-ban született ő. Oliver Stone, Oscar-díjas amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, hogy a tőzsdecápák vagy a született gyilkosok is mind az ő nevéhez fűzhetők. 1946-ban született, tehát 80 éve. És 80 éve született Tommy Lee Jones, amerikai színész is. 1946-ban tehát. Megszületett Bordán Irén színésznő, 73 évvel ezelőtt. Na és először látogatott szovjet vezető az Egyesült Államokban, 67 évvel ezelőtt, 1959-ben Dwight D. Eisenhower amerikánök meghívására Nikita Szergejevics Hruscsov szovjet pártvezető tett hivatalos látogatást ugye az Egyesült Államokban. Amúgy ma ünnepelhetjük a Google egyik születésnapját, és ugye nekik három van. És hogy a mai az miről szól, arról, hogy a google.com domain bejegyzésének évfordulója van. 1997-ben jegyezték be, tehát 29 évvel ezelőtt. A Hágai Nemzetközi Bíróság elmarasztalta Magyarországot a Bős Nagymarosi vízlépcső építése ügyében, ez is 29 éve történt, 1997-ben. A magyar képviselő az pedig eltörölte a szűlődésmát. 178 évvel ezelőtt tették ezt meg. No és megemlíthetjük még a mai lap kapcsán azt, hogy Berlinben megszületett Bruno Walter amerikai karmester 150 évvel ezelőtt. És ezen a napon történt az is, hogy megszületett Ettore Bugatti, olasz verseny és luxusautó tervező és építő. Ettore Bugatti 145 éve született. És van még egy születésnapunk, 1952-ben, tehát 74 évvel ezelőtt megszületett Bencsik Sándor Samu, a P-Mobil és a P-Box gitárosa, zeneszerző. Úgyhogy jön is nálunk a P-Mobil, majd 7:30 perckor várjuk Önöket, mert akkor jövünk az információkkal.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Az aktuális című műsorunk első témája szerdán az oktatás lesz. Apropója, hogy személycsere történt az oktatási hivatal Muraszombati területi egységének Lendvai irodájában, ahol Pisznyák Mária magyar szaktanácsost Horváth Laura váltotta fel. Évek során begyűjtött tapasztalatokról, meglátásokról, emlékekről és kilátásokról beszélgetünk, nem megkerülve az idei ősz hozta vitákat indító nemzetközi felmérések eredményeit és az Oktatási Minisztérium által meghirdetett változásokat sem. Tartsanak velünk szeptember 16-án, szerdán délelőtt, a 11 órási hírek után. A műsort Botka Ágnes szerkeszti és vezeti.

0: Időjárás.
1: 7 óra 30 perc, pontos idő, jönnek az információk a Muravidéki Magyar Rádióban, és hát nézzük is, hogy milyen lesz az időjárásunk. No ma, Szlovéniában túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz. A délelőtt folyamán azért még helyenként, elsősorban az ország középső részén lehet még köddel találkozni, azért itt Lendva környékén már eléggé eloszlott a köd, mert azért hajnalban volt. A hőmérséklet amúgy ország szerte 23 és 25 fok közt alakul majd. 27 fok várható a tengerparton. Muravidékre kisebb felhőségboltot jósolnak és 25 fokos csúcsértéket. Kellemes. Holnap is folytatódik a derült napos időjárás. No, a reggel az pedig helyenként ismételten ködös lehet majd. A nap folyamán azonban megerősödik majd a délnyugati irányú szél. A reggeli hőmérséklet 7 és 13 fok közt alakul, a nap folyamán 24 és 27 fok közt lesz a csúcsérték. Csütörtökön és pénteken többnyire felhős, borult időjárásunk lesz, és időnként csapadékra is lehet számítani. Zivatarok is egyébként kialakulhatnak. Amúgy több esőre pedig az ország nyugati részében kell készülni. A tenger melléken is megerősödik a légmozgás, valamint országszerte is több helyütt lehet majd keleti irányú széllel találkozni. Egyébként pedig holnap hajnalban Muravidéken kissé felhős lesz az égbolt, 11 fokra ébredhetünk majd, délután pedig derült égbolt mellett 26 fokra készülhetünk. Tegyük meg hozzá, hogy a meteorológiai szolgálat mára és holnapra is ugye zöldre festette a Szlovéniát, ami pedig azt jelenti, hogy akkor időjárásilag semmi különlegesre nem kell számítani, tehát kellemes lesz. Krány jelenleg 12 fokos, Triglav-Kedericán 5 fokot mutatnak a hőmérők, Ljubljanában 14 fokot mennek, Maribor 12 fokos, Muraszombat-úgy szintén 12, Ptuj ott most 10 fokot mérnek, Celjében 11 fokot mutatnak a hőmérők, Koper 17 fokos, Goricskon 16 fok van, Lendván 13 fokot mérünk, Portoros pedig 14 fokos. Az előrejelzés Magyarországra pedig akkor így hangzik. Ma a ködfoltok feloszlását követően a napos idő várható, gomoly felhőkkel. Alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevésen fordulat előfutó zápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Vas megye, derült égbolt 24 fok, Zala megye, kissé felhős, 24 fok várható. Szerdán, azaz holnap. Pára és ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A déli szél időnként megélénkül. Délután 22-27 fok valószínű. De és holnap hajnalban Zala megye, derült lesz az égbolt, 10 fokra lehet számítani. Vas megyére pedig szintén derült égboltot jósolnak, 11 fokot, viszont azt is, hogy párás lesz a levegő, tehát akár ködfoltok is képződhetnek. No, délután pedig akkor Zala és Vas megye fölött is derült lesz az égbolt. Zalára 24, Vas megyére 25 fok várható az előrejelzés szerint. Csütörtökön Dunántúlra és az északi megyék fölé szakarozott felhőzet érkezik, másod derült vagy gyengén felhős, napos idő valószínű. Helyenként fordulhat elő eső, illetve zápor, és ez ugye érinti akkor Zala, illetve Vas megyét is, mármint a csapadék. Pénteken nagyrészt erősen felhős idő valószínű, de keleten akár hosszabb napos időszakokra is van esély. Nyugaton és északon több helyen lehet eső, zápor, néha zivatar, másutt kisebb a csapadék kialakulási esélye. De ugye Zala és Vas megyére mindenképp készülni kell, hogy eső lesz, tehát pénteken is. Vagyis Szlovéniában, Muravidéken is ma, holnap még kellemes idő lesz, ugyanúgy, mint Zala és Vas megyében, aztán akkor csütörtöktől, vagyis hát holnap után majd érkeznek a felhők és jönnek a csapadékok. Mi pedig megnézzük a hőmérsékleteket országszerte. Most Magyarországra. Békéscsabán 11 fok van, Budapest 14 fokos, Debrecen 11, Győr 13, Pécs 12, Sármellék 15, Siófok 18, Szeged, Szolnok 13, Szombathely 10, Lenti 12, Keszthely 16, Nagykanizsán pedig 14 fokot mutatnak a hőmérők. Most pedig akkor nézzük az utakat is.
2: Közlekedési hírek.
1: Muravidéken zökkenőmentesen halad a forgalom, fennakadás nincs, ez pedig akkor jó hír, bízunk benne, hogy így is marad tovább. Egyébként pedig, ami Muravidéket illeti még, ma Gonyaradgona körzetében mérik majd a rendőrök gyakrabban az autók sebességét. Na, a távolabbra tartóknak ugye reggeli munkakezdés, tehát ugye a szokásos menetrend, ami pedig azt jelenti, hogy Ljubljana irányába mindegyik autópályán torlódások alakultak ki, úgyhogy ott csak lassan, arra szólva lehet haladni, mint ahogy minden reggel munkanapokon. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió. Ilyen jó, és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió. Ilyen jó.

Szeptember 15-e van, és azért két zenész születésnapját még megemlítjük. Az egyik Michael Dorch. Michael Dorch 1960-ban született, egyébként dobos és kanadai rock együttesnek, a Crashtest Dummiesnak a tagja. Egyébként volt egy óriási nagy sikerük 1993-ban. Aztán azt utána meg előtt is ugye nem sikerült megismételni. Viszont az nagyon nagy siker volt. És hát a cím is csupa M betűkből áll, vagyis a jön a Crashtest Dummiesz, hiszen az együttes tagja Michael Dorch ezen a napon született szeptember 15-én.

Nagy a Crash Test Dummies együttes dobosa ezen a napon született, és van még egy dobos, aki szintén ezen a napon született, ő pedig Paul Thompson. Az 1977-ben született skót dobos, leginkább a Franz Ferdinand alapító tagjaként vált ismerté. Jellegzetes lendületes játékával fontos része volt a zenekar hangzásának. A Franz Ferdinand egyébként a glasgowi indie rock zenekar 2004-ben robbant be igazán a köztudatba, debütáló albumot pedig elnyerte a rangos Mercury Music Prize-t is. Úgyhogy jöjjön még akkor a Franz Ferdinand és Know Your Girls!

Na ez volt akkor a Franz Ferdinand felvétele, és hát ugye az ő dobosuk is ezen a napon született. 7 óra 51 perc lesz mindjárt a pontos idő, úgyhogy közeleg 8 óra, 9 perc múlva már 8 óra lesz, na és akkor jön majd Varis Doris és a friss hírek. Következő órában pedig többek között meghallgatjuk a hét zeneszámát is.

0: és ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budavidéki Magyar Rádióban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Ma állami ünnep van, a tengermellék anyaországhoz csatolásának napja, ami nem munkaszüneti nap. A párizsi békeszerződés hatályba lépésének 79. évfordulóján rendezett központi ünnepséget, amelynek értelmében a II. Világháború befejezése után a tengermellék egy része az akkori Jugoszláviához tartozott, míg a többi Olaszországban maradt, szombaton Lipicán rendezte Sezsana önkormányzata. Az ünnepi beszédet Natasha Pirc-Muszár államfő tartotta. Felidézte, hogy a két világháború közötti időszakban a fasiszta hatóságok olaszosították a szlovén iskolákat, bezártak több száz kulturális, sport, ifjúsági, társadalmi és közművelődési egyesületet, gazdasági szövetkezetet, pénzintézetet, közösségi központot és könyvtárat. A nemzeti ünnep a tengermellék anyaországhoz csatolásának napja 1947. szeptember 15-ére emlékeztet, amikor hatályba lépett az Olaszországgal kötött párizsi békeszerződés. A Nemzeti Kulturális Tanács ma délután vitatja meg a szlovén RTV-ről és a média törvényről szóló törvény módosításának tervezetét. Mindkét törvényt röviddel a módosítások után ismét változtatják. Augusztus végén a Kulturális Minisztérium szeptember 9-ig nyilvános vitára bocsátotta a média törvény és az RTV Szlovéniára vonatkozó törvény módosításának tervezetét. A javaslatok többek között változásokat hoznak a média pénzügyi támogatásának területén, valamint az RTV Szlovénia vezetésének visszatérését az igazgatói és programtanácsi rendszerbe. A Kulturális Minisztérium szerint a média törvény módosítás elfogadásának alapvető oka a média szektor világosabb, átláthatóbb és rendszer szintűbben összehangolt szabályozásának biztosítása, valamint a közérdek hatékonyabb érvényesítése a média szektorban. A szlovén RTV-ről szóló törvény módosításának alapvető célja a közintézmény hatékonyabb működésének biztosítása. Az uniós tagállamok nagykövetei tegnap nem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról, ezért egy héttel kitolták a döntés határidejét, írta a Politico. A hírportál szerint Szlovákia azt követelte, hogy az EU töröljön a szankciós listáról két vagyonos orosz oligarchát. Franciaország szintén támogatja Alisher Usmanov levételét a listáról. Más tagállamok azonban ezt nem voltak hajlandó fontolóra venni, különösen az ukrajnai polgári célpontok elleni orosz rakéta és dróntámadások fokozódása miatt. A vita másik része arról szólt, hogy az intézkedéseket a 2014 óta bevett gyakorlatnak megfelelően 6 vagy 12 hónappal hosszabbítsák-e meg. A hírportál értesülése szerint Szlovákia nem hajlandó támogatni a hosszabb egyéves időszakot. A ma lejáró határidőt a nagykövetek egy héttel kitolták. Sport. Elbocsátotta az edzőjét a Celje foci csapat, így Vitor Camposnak megszűnt a foci bajnokkal kötött szerződése. A Celjére szerdán vár az első összecsapás az Európa Ligában, a német Bayer Leverkusen elleni mérkőzésen a Koper eddigi trénere Zoran Zeljkovic vezeti a Steyr együttest. A Koper csapatát újabban a Primorje edzője Milan Anđelković vezeti a kispadról.
2: Időjárás.
1: A köd feloszlása után ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 23 és 25 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bóra mellett 27 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset miatt akadozik a Dolenckói autópálya forgalma Grosszúpliuszhod előtt a főváros irányában.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió. Horizont.
2: A forró nyár nem apasztotta el az alkotó kedvet, így idei első őszi adásunkban néhány emlékezetes nyári programra tekintünk vissza. Ilyen lesz a rövidfilmek bográcsa, a Muraszombati Fronta Nemzetközi Táncfesztivál, Dr. Csordás Klára operaénekes fellépése a Lendvai zsinagógában. Erről bővebben kedden délelőtt 10 óra 15 perctől a Horizont című adásban. Szerkeszti Botka Ágnes.

rien. Il doit plus jamais me toucher. Il l'a dit.

Viharban Szivárvány Kovászki meg a Vega és a hét zene száma szólt a Muravidéki Magyar Rádióban. 8 óra, ne 20 perc pontos időket van, és szeptember 15-e. Mi pedig akkor jó reggelt, meg jó napot is kívánunk már mindenkinek. Most úgy tűnik, hogy kicsit jött vissza a köd, de azért ma napsütésben lesz részünk, meg ugye holnap is, úgyhogy élvezzük ki, mert utána ismeretlen jönnek majd az esős időszakok. László Attila pedig már is érkezik, meg akkor itt lesz velünk Szekeres Adrián is.

Az Amerikai Film Akadémia szabályzata szerint jövő márciusban 99. alkalommal kiosztandó Oscar-díjakra nemzetközi film kategóriában minden ország úgy egy mozifilmet nevezhet. Hivatalos magyar Oscar nevezésről döntő testület tagjai pedig a következők. Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Kelencser Gábor filmtörténész kritikus, Horváth Kristóf fesztiváligazgató, fiatal filmesek képviseletében Kocsis Ágnes rendező és László Sára producer vannak még ott a testületben. Na, a filmes világ legnagyobb presztízsű versenyében az országok hivatalos Oscar nevezései közül ugye az Amerikai Film Akadémia tagjai választják ki majd az öt jelölt egész estés filmet, amelyek végül a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar díjért kellhetnek versenyre. A jelöltek listáját január 21-én 2027-ben hozzák majd nyilvánosságra, az Oscar díjak ünnepélyes átadására pedig március 14-én kerül sor Los Angelesben. Nos, Enyedi Ildikó, az Aranymedve díjas és Oscar jelölt testről és lélekről író rendezőnek legutóbbi filmje, A csendes barát, amely érzékeny és filozófikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. A tavalyi Velencei Filmfesztiválon 6 díja, köztük a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni díjjal, Luna Wedler alakításáért jutalmazott alkotás, érzelmes utazás az időn keresztül, némi humorral fűszerezve. Na és hát, A csendes barát világszerte nagy sikerrel szerepelt a filmfesztiválokon az elmúlt hónapokban, most pedig akkor úgy döntöttek, ugye, hogy ez a film, vagyis A csendes barát, a hivatalos magyar nevezés, az Oscarra. Hát bízunk benne, hogy akkor ott lesz az öt jelölt közt is. Nálunk pedig jön Janet Jackson, meg aztán itt lesz a Se veled, se nélküled.

Hétfő este, vagyis ma éjjel kiosztották az Emmy díjakat. Az idei díját a Rotau Videos Bay uralta, míg a The Pit, a The Hex és a Pluribus nyerte el a többi fő kategóriát. A Vészhelyzet Pittsburghben kapta a legjobb drámasorozat, a Widow Bays pedig a legjobb végjátéksorozat trófeát, 78. Emmy díját adó gálán helyi idő szerint hétfő este Los Angelesben. Az HBO Max Pittsburghben játszódó kórházi sorozatának főszereplője Noah Wyle ismét elnyert a legjobb főszereplőnek járó díjat a drámasorozatok mezőnyében, írja az MT. Az Apple TV Videos Bay című horror komédia, amely átoksújtott a új angliai városról szól, a Hex a pénz beszél utolsó évadát legyőzve szerezte meg a vígjáték sorozatok mezőnyének fődíját. Matthew Rhys, Wales-i színész kettős győzelmével történelmet írt az Emmy díját adon. A legjobb színész díját a Widow's Bay-ben nyújtott alakításáért és a Netflixes minisorozat, a bennem lakozó fenevad című pszichológiai thriller főszereplőjeként is elnyerte. A Hex sztárja Jean Smart 5. Emmy díját vehette át, és a stand-upos Deborah Vance megformálásáért. Ezzel

Vígjáték sorozatban Matthew Rice a Widow's Bay-ben. Legjobb férfi mellékszereplő Steven Root, Widow's Bay. Legjobb női mellékszereplő vígjáték sorozatban szintén a Widow's Bay-hez ment Kate Offline. És hát még számos díjat kiosztottak, mi pedig természetesen. Gratulálunk a díjazottaknak! Karen Szuzával és Katalinával megyünk tovább.

0: random.
1: Na, már beszéltünk az Emmy-díjakról, akkor maradjunk még sorozatnál, ugyanis a hírek szerint ugye komoly feszültségek alakultak ki a gangsterrilák, vagyis a Mobland forgatásán Tom Hardy viselkedése miatt. Színész állítólag rendszeresen késett, órakig várakoztatta a kollégáit, köztük Helen Mirrent és Pierce Brosnant. Gyakran bezárkozott a lakókocsijába, valamint többször megpróbált beleszólni a forgatókönyvbe, és összetűzésbe került a producerekkel. Úgy tudni, Hardy azzal sem volt elégedett, hogy a második évadban a többi szereplő nagyobb hangsúlyt kapott. Egy ideig még az is felmerült, hogy távozhat a sorozatból. Azóta azonban eldőlt, hogy a gangstervilág harmadik évada elkészül, és Tom Hardy is visszatér, akárcsak Pierce Brosnan és Helen Mirren. Utóbbi korábban egyértelművé tett, hogy a hírek ellenére nincs problémája Hardyval, és azt mondta, egy percig sem gondolkodna azon, hogy ismét együtt dolgozzon vele. Most Pierce Brosnan is megszólalt, aki az egész botrányt lényegében jelentéktelen ügynek nevezte, és hangsúlyozta, hogy jó a kapcsolata Hardyval. Imádom a srácot, imádom Tom Hardyt, óriási rajongója vagyok a munkásságának. Brosnan hozzátette, hogy a Szikla Szilárdak vagyunk, mint társulat és mint család. Tom Hardy szintén elismerően beszélt két legendás kollégájáról. Zseniálisak és természetesen sok szempontból felnézek rájuk. Amikor felnőttem, ők már rég színészek voltak. Hardy szerint megtiszteltetés számára, hogy Brosnannel és Mirrennel dolgozhat együtt, és különleges élmény közelről figyelni a játékukat. Egyébként pedig, ha már ugye Tom Hardy, tegyük hozzá, hogy ő is szeptember 15-én született 1977-ben, vagyis ma ünnepli 49. születésnapját. Neki is boldog születésnapot kívánunk. Presser Gábor jön.

Persze, Gábor, olyan édes vagy, nekem című dala szólt itt a Moravidéki Magyar Rádióban 8:51 perc a pontos idő, úgyhogy hamarosan 9 óra lesz is, ugye, ha egész óra, akkor majd ismételten friss hírek Faris Dorisztól. Na aztán következő órában lesznek majd apró hirdetések, de még előtte a friss című műsor is jelentkezni fog, úgyhogy maradjanak továbbra is a Moravidéki Magyar Rádió hullámosszain.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Kilenc órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Emelkedett éjféltől a kőolajtermékek szabályozott ára Szlovéniában. A 95-ös benzinliterenkénti ára 5,4 centtel drágult, literenként 1,718 €. A gázolaj 5,2 centtel lett drágább, és rekordot jelentő 1,99,1 € áron érhető el literje. A fűtőolaj pedig 5,8 centtel lett több, ami újabban 1,60,2 € tesz ki literenként. Az árak szeptember 21-ig maradnak érvényben. A kormány nem változtatott a jövedéki adókon, amelyek már most is a gázolaj megengedett legalacsonyabb szintjén vannak. Ha az árakat nem szabályoznák és nem lennének mentességek mindkét adó alól, akkor egy liter 95-ös benzin ára körülbelül 1,92,7 € lenne, az infrastrukturális és energiaügyi minisztérium számítása szerint. A liter gázolaj ára körülbelül 2,20,6 €-be, egy liter fűtőolaj pedig körülbelül 1,81,7 € kerülne. Az Európai Mobilitási Hét folyamán szeptember 22-ig keddig tart a veszélyeztetett csoportok országos megelőző kampánya, amely gyalogosokat, kerékpárosokat, elektromos roller használókat, motorosokat és robogósokat érint. Csütörtökön a szlovén autópályákon és gyorsforgalmi utakon is fokozott rendőri felügyelet lesz érvényben. A közlekedés biztonsági ügynökség szerint az Európai Mobilitási Hét arra ösztönzi a községeket, szervezeteket és magánszemélyeket, hogy tegyenek lépéseket a gyaloglás, a kerékpározás, a tömegközlekedés és egyéb fenntartható közlekedési módok használatának, valamint a lakosok minden csoportja mobilitásának javítása érdekében. A veszélyeztetett úthasználók közé tartoznak a gyalogosok, kerékpárosok, elektromos roller és elektromos kerékpár használók, valamint a robogó és motorkerékpár vezetők, mivel ütközés esetén nincs védelmük, a balesetek következményei gyakran súlyosabbak számukra. Szigorítaná az illegális hulladékkezelés ellenőrzését és szankcionálását a horvát kormány. Folyamatos kamerás megfigyelést vezetnének be a hulladékkezelő telepeken, GPS-szel követnék a hulladékszállító járműveket, és nagyobb pénzügyi felelősséget hárítanának a szennyezőkre. A kabinet tegnap terjesztette a parlament elé a hulladékgazdálkodási törvény módosítását, miután a Gospicsi illegális hulladéklerakás országos felháborodást váltott ki. Maria Vucskovic környezetvédelmi és zöld átállásért felelős miniszter közölte, még a hét első felében vízhatlan takarással fedik le az érintett területet, hogy megakadályozzák a csapadékvíz érintkezését a hulladékkal, és megkezdődik a nagy zsákokban tárolt, nem veszélyesnek minősített hulladék elszállítása is. A kormány tudományos tanácsadó testületet is létrehozott a kármentesítés szakmai támogatására. Sport. A fővárosi Tivoli sportcsarnokban rendezendő VTA tenisztorna legjobb szlovén teniszezője, a világranglista 225. helyezettje, Polona Herzog, a nyitófordulóban fejezte be tegnap hazai tornát. 1 óra 48 perc játékidő után sima szettekben 2-0-ra kikapott az egy hellyel feljebb rangsorolt cseh Julia Stuplovától.
2: Időjárás.
1: A köd feloszlása után ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 23 és 25 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bóra mellett 27 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovica és Zadobrova között a főváros felé.
2: A Muravidéki Magyar Rádió már Dabon is elérhető. Hallgasson minket digitálisan.
0: Horizont.
3: A forró nyár nem apasztotta el az alkotó kedvet, így idei első őszi adásunkban néhány emlékezetes nyári programra tekintünk vissza. Ilyen lesz a rövidfilmek bográcsa, a Muraszombati Fronta Nemzetközi Táncfesztivál, Dr. Csordás Klára operaénekes fellépése a Lendvai zsinagógában. Erről bővebben kedden délelőtt 10 óra 15 perctől a Horizont című adásban. Szerkeszti Botka Ágnes.
4: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
3: Az aktuális című műsorunk első témája szerdán az oktatás lesz. Apropója, hogy személycsere történt az Oktatási Hivatal Muraszombati Területi Egységének Lendvai irodájában, ahol Pisznyák Mária magyar szaktanácsost Horváth Laura váltotta fel. Évek során begyűjtött tapasztalatokról, meglátásokról, emlékekről és kilátásokról beszélgetünk, nem megkerülve az idei ősz hozta vitákat indító nemzetközi felmérések eredményeit és az Oktatási Minisztérium által meghirdetett változásokat sem. Tartsanak velünk szeptember 16-án, szerdán délelőtt, a 11 órási hírek után. A műsort Botka Ágnes szerkeszti és vezeti.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal Metzger Vikit hoztam, mert hogy a DJ a legmagasabb szintre emelte a nosztalgiát. Újabb, különleges megjelenéssel jelentkezett Metzger Viki, hivatalosan is megérkezett a magyarok egyik legkedveltebb nyári felvétele, az Álomhajó modern, elektronikus átdolgozása. A DJ-nek korábbi Tedd fel a kezed, Dübörög a ház újra gondolt változata után ismét a 90-es évek nosztalgiáját ötvözi a mai fesztiválok sodró energiájával. Az eredetileg 1997-ben megjelent Carpe Diem nevéhez fűződő sláger évtizedek óta a nyári bulik elmaradhatatlan kelléke. Viki nem pusztán átemelte az ikonikus dal elemeit, hanem egy nagy színpados fesztivál himnuszt formált belőle. A dinamikus felépítés, a lüktető basszusok és a főbemászó vokálok pedig egy csapásra ismét közönség kedvencé tették a klasszikust. A felvételhez természetesen készült videóklip, látványvilága pedig szorosan kötődik az előadó életéhez. A kisfilmet Viki évek óta töretlen sikerrel futó exkluzív és limitált férőhelyes saját hajós bulijainak egyikén forgatták, így a vizuális koncepció és az álomhajó életérzése tökéletes harmóniába került. Már is jön itt a napi frissben Metzger Viki, Carpe Diem és az Álomhajó.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Na ez volt tehát akkor a Friss című műsor itt a Moravidéki Magyar Rádióban, amit ugye délután meg is ismétlünk, és hát ma az álomhajó egy új köntösben volt hallható, meg lesz hallható délután is. Most pedig menjünk tovább egy kis zenével, kedv van, és szeptember 15-e, 9:19 a pontos idő.

Tartom én volt, tehát ez Damiano Davidet hallhattuk. 9:22 perc a pontos idő, és egy 8 perc múlva 9:50 lesz. 9:50-kor pedig akkor kezdetét veszi majd az apró hirdetés című rovat, úgyhogy számítunk önökre is.

0: Hunta nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Pontosan, de vagyis ugye fél tíz van, és az azt jelenti, hogy jönnek az apró hirdetések itt a Moravidéki Magyar Rádióban. És akkor nézzük is azt a hirdetést, mert egyben érkezett hozzánk, így hangzik. Régi motorokat, autókat vásárolnának. Ugyan itt egy 26-os mountain bike, 18 sebességes, olcsón eladó. Érdeklődni pedig akkor a következő telefonszámon lehet. 0036 30-as 55 37 7 66. De és ugye nekünk is van két telefonszámunk, az egyik 575-1718, a másik 575-1719. Aki pedig külföldről szeretne feladni lakossági apró hirdetést, először ugye 00386, tehát az országhívószám kell, utána a körzethívószám, az a kettes, majd pedig valamelyik telefonszámunk. Tehát következő percekben várjuk az apró hirdetéseket itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Minden, amit elraktál, én új lettél.
2: Hazaérünk lassan, valami vonz, hogy megmutassam.

0: bennem. Na és van is telefonálunk. Halló, jó napot!
1: Halló, jó napot kívánok! Többszörés lenne eladó.
0: Még egyszer legyen szíves.
1: 350 mm-es videabetétes tárcsával. Oké.
0: Okay. Igen.
1: Háromfázisú 1500 wattos villanymotorral. Háromfázisú 1500 wattos villanymotorral. Mm-hmm. A munkalap 100 cm x 100 cm. Amely 4 darab görgőn mozgatható.
0: Igen.
1: Oké. Okay. Ennyi. És lenne még egy gyalugéptengely. Gyalugéptengely. 3 kéces. 400 mm hosszú. Csapágyakkal, égszíjtárcsával.
0: Csapágyakkal.
1: Csapágyakkal, égszíjtárcsával együtt.
0: X-tárcs. Igen.
1: Köszönöm.
0: Telefonszám?
1: A telefonszám 0630
0: 30-as
1: 758 1646 és lenti.
0: És lenti. Meg is van.
1: Oké, okay, köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Szép napot, viszontlátásra.

0: Van telefonálunk, haló, jó napot!
1: Haló, haló!
0: Üdvözlet!
1: Jó napot kívánok, eladni szeretnék.
0: Igen?
1: Méghozzá keveset használt szűrővel, csövekkel rendelkező must és borszivattyút.
0: Tehát szűrővel...
1: Ötfény szűrőkörést, olyan 80 literes körüli.
0: Pillanat, tehát szűrővel és csövekkel.
1: Úgy van. Tehát gyári öntvény szűrőkörést 80-100 liter közötti.
0: 80-tól 100 liter, igen.
1: Alumínium puttonyt.
0: Alumínium puttony.
1: És a műgy...

0: 2.
1: Igen.
0: Csak így mondom. 048.
1: 048
0: 767.
1: Így akkor már megvan, igen.
0: Igen. És akkor
1: 8-os.
0: Lenne a milyen gépes, tehát nem születeléshez kapcsolódó, eladó RK 04-es kapálógép, 02-es, bocsánat.
1: RK 02-es.
0: Új pótkocsival.
1: Pótkocsi, igen.
0: Azt mondja, hozzá töltőeke, tehát ilyen burgonya töltőeke.
1: Igen.
0: Sorkiúzó, ugye ez már természetesen ugyanaz. És hát más azt hiszem nem, de igen, van hozzá egy jó állapotú tartalék motor még.
1: Tartalék motorral, igen.
0: Ugyan pótkocsit mondtam, ugye?
1: Igen, igen.
0: Ez olyan, ahogy elől van rajta egy ilyen műbőr ülés, egy felnőtt és egy gyermek számára, hát megfelelő korláttal, hogy nem fog leesni onnét a pici, és nagyon szeretik a gyerekek, meg a pótkocsi is olyan, hogy kényelmesen lehet bennüket szállítani. Hát nem játékból, de végül is kellemes ez a család számára is ez a kis traktor.
1: Rendben. És ugyanaz lesz akkor a telefonszám,
0: ugye? Ugyanaz
1: a
0: szám, igen, igen, igen. Rendben. De még esetleg van egy Norton kucivattyú, bocsánat, új állapotban.
1: Norton.
0: Kézi kucivattyú.
1: Szivattyú.
0: Új állapotban.
1: Igen.
0: És legyen szíves többször majd bemondani, jó?
1: Mindenképpen a honlapunkra is fel fog kerülni, úgyhogy meg lesz.
0: Tökéletes. Attilát üdvözlöm. Csepszegről beszéltem, Kis Endre.
1: Köszönjük szépen. Szép napot kívánunk. Viszontlátásra. Viszont.

0: egy hirdetőnk. Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok, Sándor! Hirdetni szeretnék.
0: Igen.
1: Lenne nekem 10 darab vaskerítés láb állodó.
0: 10 darab vaskerítés láb. Igen.
1: A mérete 2 méter 10 centi hosszú.
0: 2,10 méter, igen.
1: És akkor mondanám a telefonszámot. 30-as.
0: 30-as.
1: 356.
0: 356.
1: 7343.
0: 73.
1: És helyileg Zalaegerszegen lenne.
0: És Zalaegerszeg. Rendben, meg is van akkor.
1: Na, nagyon szépen köszönöm,
0: viszont hallásra. Köszönjük szépen, szél napot kívánunk, viszont hallásra.

0: valamiket telefonálunk. Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Ez üzlet.
1: Szeretnék hirdetni?
0: Igen.
1: Egy darab 350 literes műanyag kád.
0: Műanyag.
1: Eladó.
0: Kád. Eladó. Igen.
1: És akkor még lenne egy darab 50 literes fém krom hordó bortárolásra alkalmas fém. Eladó az is.
0: Fém boros hordó végül is. Igen.
1: Ez a lenti térsége.
0: Lenti térség, igen.
1: És akkor a telefonszámot mondanám.
0: Igen.
1: 0620.
0: 20-as.
1: 372.
0: 372.
1: 07.
0: 85-ös. Jó, köszönöm. Meg is van akkor. Köszönjük szépen. Szép napot kívánunk.
1: Szép napot.
0: Viszontlátásra.
1: Viszontlátásra.

Na ismételjük meg akkor a beérkezett apró életéseket. Régi motorokat, autókat vásárolnának. Ugye itt egy 26-os Mountainback 18 sebességes olcsó eladó. 0036 30 55 37 766 a telefonszám. Körfűrész eladó. 350 mm-es tárcsával, háromfázis, 1500 voltos, wattos villanymotorral és 100x100-as vágóasztallal. Gép négy görgő mozgatható, ugyanitt eladó, gyalogép, tengely. 0036 33, még egyszer, 0036 37 58 16 46. Eladó keveset használ szűrővel és csövekkel rendelkező szőlőprés 80-tól 100 literes. Alumínium puttony, mushozkát és fa mérőke. Ugyanitt eladó RK02-es kapálógép új pótkocsival, töltőkével, tartalékmotorral, felnőtt és gyermeküléssel is rendelkezik. Valamint ugyanitt eladó egy Norton kézi szivattyú új állapotban, mindez lenti térségében. A telefonszám pedig akkor a következő. 0036 32 048 767. Zalaegerszegen 10 darab vaskerítés kapu eladó, 2,1 méter hosszúak. Érdeklődni. 0036 33 56 73 43-as telefonszámon lehet. És egy darab 350 literes műanyagkát, valamint egy darab 50 literes fém boros hordó eladó lenti térségében. Érdeklődni pedig akkor a következő telefonszámon lehet. 0036 20-as 372 07 85. És az imént elhangzott apríletéseket ugye megtalálják majd a honlapunkon is, mmr.si, ajánljuk azt is a figyelmükbe, régebbieket is meg lehet nézni, illetve délután is lesznek apríletések 14 óra után, ajánljuk a figyelmükbe. 9 óra 51 perc pontos idő, ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, ahol pedig 9 perc múlva, pontban 10 órakor friss híreket hallanak Faris Torisztól.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tíz órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Tone Kaiser külügyminiszter ma Novagoricában fogadja olasz kollégáját, Antonio Tajanit. A jelentések szerint a találkozó célja a párbeszéd erősítése lesz, és a miniszter várhatóan kitér majd az olaszországi szlovén és a szlovéniai olasz közösség kérdéseire is. A két kisebbség, az olaszországi szlovén és a szlovéniai olasz közösség egyben a két ország közötti kapcsolatot is jelenti. A miniszterek ezért a kétoldalú tárgyalások után mindkét kisebbség képviselőjével is tartanak találkozót. Kaiser miniszter tegnap fogadta az olaszországi szlovén közösség képviselőit. Az olaszországi szlovének által felhívott megoldatlan kérdések között szerepel a római parlamenti képviselet biztosításának kérdése, valamint a szlovén diplomaták olaszországi el nem ismerése. Kaiser és Tajani július közepén is tartott találkozót, akkor a szlovén külügyminiszter Rómába utazott látogatásra. A munkacsoportok a héten döntenek az idei költségvetés pótköltségvetés tervezetéről. Ma az Infrastrukturális és Energiaügyi Bizottság, holnap a Demográfiai és Családügyi Bizottság, csütörtökön a Mezőgazdasági és Erdészeti Bizottság, pénteken pedig az Európai Uniós Ügyek Bizottsága tárgyalja a témát. A javasolt pótköltségvetéssel a kormány biztosítja a jóléti államot és fenntartja a beruházásokat, jelentette ki Andrej Sircel pénzügyminiszter, hozzátéve, hogy ezzel senkitől sem vesznek el semmit, így minden szociális juttatást, ösztöndíjat, nyugdíjat és fizetést is kifizetnek. A közkiadások változásaival kapcsolatban kiemelte, a Védelmi Minisztérium számára 269 millió eurót, a Pénzügyminisztérium számára 263 millió eurót, a Demográfiai Minisztérium számára 221 millió eurót, az Oktatási Minisztérium számára pedig 201 millió eurót szántak. A parlament várhatóan október 1-én rendkívüli ülésen fogadja el a pótköltségvetést. A Magyar Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága tegnap 8-8 igen szavazattal támogatta a Tisza párt frakciója által javasolt 5 alkotmánybíró jelölt megválasztását, zöld utat adva a testület átfogó személyi megújulásának. A parlamenti szavazásra várhatóan már ma sor kerül, ami gyökeresen átrajzolhatja a magyar alkotmánybíráskodás erőviszonyait. A bizottsági szavazáson a Mi Hazánk mozgalom által állított 5 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást, személyenként csupán 1-1 igen szavazatot gyűjtöttek be. A fideszes és kormánypárti képviselők elzárkóztak a feltöltési eljárástól. A döntési folyamat előkészítése során a jelöltek egyértelműen tisztázták szakmai prioritásaikat a bizottság előtt. A meghallgatáson felszólaló jogászok szakmai háttérre és megfogalmazott kritikái pontosan megmutatták, milyen irányváltásra készülnek a testületben. Sport. Első vereségét szenvedte el tegnap a szlovén férfi röplabda válogatott a Modenában rendezendő Európa-bajnokságon. A görög csapat 3-1-re bizonyult jobbnak. Fabio Szoli csapatának ma pihenője van, holnap pedig a cseh válogatott ellen lépnek harcba. A mérkőzés 21 órakor veszi kezdetét.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 23 és 25 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bora mellett 27 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgon a körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Krtina és Zadobrova között a főváros irányában.

Bagosi Brothers Company itt a Moravidéki Magyar Rádióban, most pedig Tabán István is érkezik mindjárt, na utána pedig akkor jön a Horizont, méghozzá a válogatást hallhatnak minden nyári programokról, hogy mik voltak, miről szóltak, mindez a Horizontban, hamarosan Tabán István felvétele után.

0: Horizont.
1: Jó napot kívánok! Átvészeltük a forró és kimerítő nyarat, s ha a folyók vize soha nem látott szintre apadt is el, szerencsére a kulturális kínálattal ez nem történt meg. Persze nem működik ez csak úgy magától, mert mindig kell hozzá a hajtóerő olyan személyek által, mint Süi Péter, aki a Hétrét ország rangos rendezvény sorozatot szervezi 25 éven keresztül töretlenül immár. Jóval fiatalabb, és mindössze csak negyedik alkalommal feszítette ki, na nem a vitorláját, hanem a vetítő vásznát, a rövid filmek bográcsa, ami, ahogyan a cím is mondja, egy sajátos műfaj a mozi világában. Eszenciális értéke miatt érdekes. A Lendvai Vár udvarán idén is láthattunk Horváth Áron rendező az esemény művészeti vezetőinek válogatásában több érdekes filmet. Következzen tehát a Horizont idei őszi első összeállítása Botka Ágnes szerkesztésében.

0: A rövidfilmek bográcsán Meszelics Júlia, design teoretikus és kurátor beszélgetett a meghívott vendégekkel. Köztük Tóth Teodorral, aki Magyar Mihával, a Láng című dokumentumfilmmel aranyfokozatot és második helyezést ért el a Fiatal Kutatók országos versenyén.
1: Idei fesztiválon a lendvai kinomozi felirat is úgymond sztárvendégként szerepelt a filmvászon alatt, és szerintem ez is egy abszolút jelkép arról, hogy a kulturális örökségünket nem tudjuk eléggé becsülni. Ennek ellenére a filmfesztivál kapcsán mi tényleg arra törekedtünk, hogy ne adjuk magunkat, megóvjuk ezeket az értékeket, és annak ellenére, hogy valójában ez a kinomozi felirat egy plasztikából készült neoncsöveket takaró felirat, nagyon sok jelképes mondani valója van, és szerintem nagyon összecseng azzal a filmválasztékkal, amit az idei éven a közönségnek be tudtunk mutatni. Az idei rövidfilmek bográcsán rengeteg családba sikerült betekintést kapnunk különböző rendezők által. Francia, spanyol, szerb, magyar filmek és rendezők dolgozták fel ezeket a kérdéseket. Nagyon érzékenyen, nagyon gyönyörűen és nagyon finoman tudták feldolgozni ezeket a néha nyomasztó, néha egy kicsit humoros, néha egy kicsit nagyon érzékeny, nagyon fájó kérdéseket és tényeket, amikkel ezek a családok, vagy ezek az emberek és az ilyen családokban élő emberek dinamikája létezik. Manapság és a múltban, talán sajnos még a jövőben is, és ez is valójában egy úgymond összekötő tényező volt az idei fesztivál, hogy az ilyen családok és létek mondani valójából is tudjunk tanulni.
0: Számodra melyik volt az a film, amelyik a leginkább megérintette a lelkedet?
1: Nem nagyon szeretnék kiemelni külön filmeket, mert valójában az teljes válogatás lenyűgöző volt számomra, és talán klisének fog hangzani, de a Láng című dokumentum filmet szeretném kiemelni, mert ahogy ez a beszélgetésen is elhangzott itt a fesztiválon, ez egy olyan történet, amely valójában szinte minden lendvai lakost érint közvetlen vagy közvetett módon, és Tóth Teodor egy gyönyörűen érzékeny és nagyon alaposan kikutatott filmben mutatta be ezt a hagyatékot.

0: A Zene Lelke Lendván című koncerten Csordás Klára énekművész és az Anima Musica Kamara Zenekar vonós ötös lépett közönség elé augusztusban a zsinagógában. A vendégek a Hétrit ország programjaként a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával érkeztek a városba dr. Csordás Klára operaénekessel és zenetudóssal beszélgettünk.
1: Ezek nagyon ismertek. Én 10 évig dolgoztam Argentínában, tehát én nagyon sok a Teatro Colomba énekeltem, meg mindenféle más dalesteket is, meg mindent. Úgyhogy én ismerem ezt a zenét olyan módon, hogy ismerem a legjobb argentin zenészeket, bandoneonistákat, úgyhogy én nekem közel áll ez a zene. Természetesen ez egy egész más dolog, így, hogy ott Rezső, aki meghangszerelte, és erre a quintetre, tehát tulajdonképpen vonós ötösre, vagy pedig vonós zenekarra. Ez így megváltoztatja a dolgot, sokkal strikt ebben csináljuk, nem lehet úgy, mint Argentínában, hogy ugye az egész zenekar megy, a szöveg nagyon szabadon, de úgy gondolom, hogy így is nagyon érdekes. Én sok ilyet csináltam, hogy Kurt Weill, Kozmát, ilyeneket énekeltem, és akkor mindig azt mondták, hogy nagyon érdekes, amikor egy klasszikus zenész énekli ezt, mert mi elénekeljük a hangokat úgy, ahogy le van írva, tehát nincs, mint a színészek sokszor úgy meghúzzák, vagy mi. Úgyhogy ez egy másik oldalról megközelítve, de a zene csodálatos.
0: A zene az csodálatos, de a szöveg volt számomra, ami...
1: Igen, Leo Ferrer, az egyik és az legutolsó, az pedig Borges, aki ugye a legnagyobb argentin költő, úgyhogy a szövegek csodálatosak, és ami az érdekesség ugye, hogy ez le lett fordítva, a Oblivion pedig hát egy nagy sláger, azt mindig általában hangszeresek szokták játszani, de beletettük azt is, hogy valami nekem is valami énekelni való is legyen, ne csak recitálni, de ez nagyon érdekes, hát ez tulajdonképpen egy színésznői feladat az egész, úgyhogy...
0: Hát is éreztük ezt a pluszt, amit hozzáadott, nem kis feladat, de úgy láttam, hogy nagyon könnyed.
1: Én nagyon szeretek, én nagyon sokat, én azért jártam sokat Argentínába, mert én Mauricio Kagellel, aki egy argentin zeneszerző volt, és az ő műveit énekeltem, amik szintén ilyenek voltak, tehát az kontemporán, tehát kortárs zene volt, ugyanakkor mindig színészkedni kellett, úgyhogy én azért szerettem nagyon, mert lehetett énekelni benne és játszani. Tehát én a műveit a világon mindenütt énekeltem, és pontosan ott is egy ilyen dolog volt, meg sokat színészkedem is, tehát ez közel áll hozzám, de ez nagyon érdekes feladat. Adat volt, és nagyon nagy örömmel csináltam.
0: Mindezt ötvözi azért a pedagógiai pályán is. Olvastam, hogy nagyon fontos tulajdonképpen a jó pedagógusnak millió megy arca van. Minden szintetizál, amit igazából, amit a saját tapasztalatai során megszerzett.
1: Igen, én 20 éves korom óta tanítok, és ez azzal együtt, hogy soha nem voltam alkalmazva valahol, mert ugye mindig énekeltem, utaztam, de én nagyon szeretek tanítani, átadni, ami ugye abból jön, hogy a magyar zeneoktatásban 6 éves koromban ugye én Kodály módszert csináltam, tehát heti 10 óra, és fantasztikus professzoraim voltak, és őtőlük tanultunk megtanítani. És nekem ez egy borzasztóan a szívemen van, és az is nagyon fontos, hogy mindig új dolgokat keresni én magam, és mindig ezt mondom a növendékeimnek, hogy egy hét múlva többet fogok tudni, még többet tudok nektek tanítani. Hát most ez a hét is nagyon gazdag volt.
0: Kicsit irigylem ezeket a tanítványokat, akik önhöz járnak, mert hogy ennyire, tehát, hogy sokoldalú és csodálatos tanárnőjük van, de azt is elmondta, hogy ezt az egót is félre kell tenni néha.
1: Abszolút, abszolút. Tehát az, amit én majd este csinálok, ez most ez a dolgom. De mikor majd nyaralás után bejön az első növendék hozzám, akkor én teljesen, mint egy szeizmográf rátapadok, és az ő szolgálatában is őt segít válok ott. Ezt nem sokan tudják megcsinálni, én nagyon sok helyen, sok emberrel dolgoztam Nikolaj Geddával, aki például fantasztikus volt, New Yorkban dolgoztam nagyszerű Dan Merrick professzorral, tehát voltak olyan tanáraim, akik nagy-nagy művészek voltak, de amikor oda kell állni, akkor nem rólam van szó. Rólam annyiban van szó, hogy én mindent átadok, de ott már őt kell formálni.

0: Én magam se ismertem a Piazzolla dalokat belülről, csak úgy kívülről hallgatva, amíg nem úgy adódott, hogy valaki szerette volna ezt magyar nyelven is elénekelni, és ezért csináltak egy nyers fordítást belőle, és aztán annak alapján én is beleszerettem ebbe a dologba. Ez egy teljesen külön világ, egyáltalán Dél-Amerika, tehát szóval dél-amerikai irodalom is a Márqueztől kezdve, tehát szóval ez egy őrületes világ alapjába véve, és ebbe így belekeveredtem így ennek a kellős közepébe. A Horácio Ferrernek a szövegei, amit a Piazzolla zenésített meg hosszú éveken keresztül. Én nem vagyok nagyon hűséges a fordításban, én inkább a hangzásra, a fülre dolgoztam. Úgyhogy valami olyasmi, amit ők is írtak, csak ez magyarul van, és remélhetőleg szeretni fogja a közönség, ha ilyen avatott előadó közvetítésével kapja meg.
1: Mondta Süi Péter. A muraszombati Fronta Nemzetközi Táncfesztivál művészeti vezetője Matyás Fárics, aki töretlenül hisz abban, hogy a tánc mindenkié.
2: A letošní program festivala 21. izdaje Fronte ni tako zelo konceptualen, kot so bile nekatere.
3: Az idei a Fronta 21. fesztiváljának nincsen olyan szigorú vezérfonala, mint ahogyan az előző években lenni szokott, de nagyon sok színű. Párhuzamokat vonhatunk az előadások bizonyos aspektusait és eseményeit illetően. Például élő zene kíséri a táncosokat, vagy például, hogy a vízről, mint az élő szervezet egyik alapeleméről szólnak, vagy az, hogy erős a képzőművészeti megformáltságuk és élő szobrászatként hatnak. Szóval sok ilyen hasonlóság mutatkozik az előadásokban, de mindenek előtt azt szerettük volna, ha a kortárs tánccal sikerül minél nagyobb közönséget megszólítanunk. Ezért kapcsoltunk be gyermekelőadást, amit aztán Muraszombat egyik idős polgárok otthonában megismételtünk. Ezzel azokhoz kívántuk közelebb vinni a fesztivál hangulatát, akik nehezebben jutnak el a színházba. S hogy ezeket a pillanatokat lehetőleg a saját szeretteik, unokáik, dédunokáik körében éljék meg. Ezért vontuk be az óvodákat is, de természetesen nem feledkeztünk meg a szakmai közönségről sem.
2: Ja, umetnost je del življenja in seveda način, kako umetnost predstavljamo, je pomembna, ne? In umetnost je tudi del komunikacije, način komunikacije.
3: Igen, a művészet az élet része, és hogy azt miként érzékeltetjük, az fontos része a kommunikációnknak, azaz annak egyik módja. Hogyan beszélünk az ötletekről, a kérdésekről, amelyek a világunkról szólnak, vagy a belső világokról, magáról a világról, és benne az ember testéről. Mindezek olyan témák, amelyeket nem lehet a mesterséges intelligencia által előállítani. Egyfajta mechanizmus létrejöhet, különösebb üzenet nélkül, de az, ami a táncost egyedivé teszi, és ami a belső világunkra hat, az a kevésbé tökéletes emberi test, az egésznek a lényege. A programunkba bekapcsoltuk Goran Turncsek kiállítását is, a Muraszombati Galéria javaslatára, amelyik felvette a kapcsolatot a fotóművésszel, aki Szlovéniából került el Hollandiába, és ott él már hosszú éveken keresztül. A képei a táncosokat az új munkájukon keresztül ragadja meg. A lényege, hogy nagyon sok táncos nyugdíjazását követően, a pályafutása után, élete legszebb időszakában, amikor még az ereje csúcsán van, törést él meg. Azonban kár lenne aktivitásukat megszakítani. Hollandiában és sok más nyugat-európai országban is léteznek olyan alapítványok, amelyek lehetővé teszik a táncosok átképzését, illetve biztosítanak számukra egy keretösszeget az újrakezdéshez. Mindezt áthidalásként, még nem sikerül valamilyen vállalkozásba kezdeni, vagy más munkát találniuk. A kiállításon tehát nem csak tánctanárokat és koreográfusokat látunk a fotókon, hanem jogászokat, bírókat, közgazdászokat és egyebet.
2: Ampak tudi pravnike, sodnike, ekonomiste in podobno.
1: Ez a kiállítás még megtekinthető a Muraszombati Galéria kis kiállító termében. Kedves hallgatók, önök az ősz idei első horizontját hallották. Következő alkalommal, pénteken délelőtt 10 óra 15 perckor jelentkezünk. A műsor hangtechnikusa Király Tomi volt. Szerkesztette és vezette Botka Ágnes. Viszont hallásra!

Horizont. MMR.

rendezvénynek, amelyet az öt országot érintő rangos UNESCO Muradráva Duna Bioszféra rezervátum létrehozásának 5. évfordulója alkalmából szerveztek. A Szlovén Természetvédelmi Intézet, a Revivo Intézettel, valamint számos helyi egyesülettel és természetvédelmi szervezettel összefogva a természetre, a helyi örökségre és a Mura menti térség történeteire épülő programokat kínált a látogatóknak. A szlovén állami erdőgazdaság képviselővel közösen bemutatták a Mura menti ártéri erdők helyreállításának és fenntartató kezelésének jelentőségét. A projektek keretében elsősorban a puha és kemény fásfafajok telepítése, valamint az erdei élőhelyek állapotának javítása került előtérbe. Alexander Koren, a Szlovén Természetvédelmi Intézet maribori kirendeltségének vezetője nyilatkozott Szabó Szuzinak, és ugyakkor a részletek jönnek a terápjáróban délután 15 órakor. És lesz egy harmadik téma is, az pedig akkor a következő. Az Alkotmánybíróság döntött Dobronak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség által benyújtott kezdeményezésről, amely a Dobronak község statutuma visszatartására vonatkozik. A részletekről a községi hivatal igazgatója Eszter Pose nyilatkozott Cián Szilviának, és akkor ez is majd hallható lesz a terepjáróban. Mindez délután 15 órakor, nem olasszák el. Carson Komával megyünk tovább, jön tőlük a Bábú vagy!

Na, a délelőtt folyamán ugye szóltunk már filmekről, sorozatokról, emidéki osztóról, akkor maradjunk meg egy kicsit a filmeknél, ugyanis július közepén mutatták be Homérosz eposz alapján készült Odüsszeát, aminek diadalmenete azóta megállíthatatlan. Christopher Nolan rendezése, mozis forgalmazás első 8 hetében átlépte a $1,5 milliárd globális bevételi határt. Ezzel Nolan legjövedelmezőbb filmjévé vált. Ez részben annak

Köszönhető, hogy ez filmtörténelem első alkotása, amelyet teljes egészében IMAX kamerákkal forgattak. Ugye az IMAX bemutatók mindenkori bevételének rekordját is megdöntötte. A Universal Pictures az X-en, tehát korábban úgy ismertük, hogy Twitteren jelentette be, hogy az Odüsszei lett a legjövedelmezőbb filmjük. Az előrejelzések szerint a 9. hétvégén 1,684 milliárd dolláros globális bevétellel zárja a mozikban, amely megelőzi a 2015-ös Jurassic World-ot, ami ugye szintén a nagy, gigantikus siker volt a stúdió számára, és hát az örök ranglistán is ott van. Tehát egyenleg úgy néz ki a Universalnak a legnagyobb bevételei közt, hogy első az Odüsszei, a második a Jurassic volt, aztán Halálos iramban 7, Super Mario Bros. A film 4., Jurassic volt, Bukott birodalom pedig az 5., mi pedig BSV-vel megyünk tovább, jön a Cold.

De ez volt tehát a kör BSV felvétele. De 1254-ben ezen a napon, szeptember 15-én született, ugye Marco Polo említettük, és ugye azért szólunk majd róla délelőtt folyamán. Hát most itt ez a pillanat. A történelem egyik legismertebb utazója és felfedezője, ugye. Velencei kereskedő mindössze 17 évesen indult apjával és nagybátyjával Ázsia felé, és hosszú útja során eljutott Kublai Kán udvarába is. Élményeit később Marco Polo utazásai címen ismerté vált művében rögzítették meg, amely évszázadokon át formálta az európaiak képét Kínáról és a Távol-Keletről. Történetei még Kolumbusz Kristófra is nagy hatással voltak. És még egy apró érdekesség, Marco Polo pontos születési dátuma nem teljesen bizonyított. A források egy része szeptember 15-ét adja meg, míg más történeti források csak az 1254-es évet tekintik biztosnak. Mi pedig akkor most fogyasszunk el egy kávét Radics Gigivel, jön is tehát kávé Radics Gigitől.

Na Marco Polóról talán még csak annyit ugye, hogy hivatalosan 1254-ben Velencében született, viszont van egy másik elmélet, miszerint Korcsula szigetén, Dalmáciában látta meg a napvilágot. Ez nagyjából egy 15. századi dokumentumra vezethető vissza, amely szerint a Poló család dalmáciai eredetű volt, úgyhogy ezen még akkor vitatkoznak. És biztos van azért egy összeköttetés Korcsulával, ugyanis 1298 Korcsula közelében vívott velencei genovai tengeri csatában a genovaiak fogságába esett Marco Polo. Ezután Genovába került ugye börtönbe, ahol a Rusticello da Pisának elmesélte utazásainak történetét, ebből született később ugye híres útleírása. Mi pedig mi egy kis zenével folytatjuk hamarosan, pont van 11-kor ugye friss hírekkel Faris Doristól, aztán következő órában jön majd a tulipános láda is.

0: Elvettem,
1: vedd ölbe, ringasd, énekelj! Szeptember 15-től újra várja a kisgyermekes családokat a Ringató Lendván. A foglalkozásokat minden második kedden délután 5 órakor tartják az MMNK melléképületében. További információ a Ringató a Muravidéken Facebook csoportban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Ma állami ünnep van, a tengermellék anyaországhoz csatolásának napja, ami nem munkaszüneti nap. A párizsi békeszerződés hatályba lépésének 79. évfordulóján rendezett központi ünnepséget, amelynek értelmében a II. Világháború befejezése után a tengermellék egy része az akkori Jugoszláviához tartozott, míg a többi Olaszországban maradt, szombaton Lipicán rendezte Sejana önkormányzata. Az ünnepi beszédet Natasa Pirc-Muszár államfő tartotta. Felidézte, hogy a két világháború közötti időszakban a fasiszta hatóságok olaszosították a szlovén iskolákat, bezártak több száz kulturális, sport, ifjúsági, társadalmi és közművelődési egyesületet, gazdasági szövetkezetet, pénzintézetet, közösségi központot és könyvtárat. A nemzeti ünnep a tengermellék anyaországhoz csatolásának napja 1947. szeptember 15-ére emlékeztet, amikor hatályba lépett az Olaszországgal kötött párizsi békeszerződés. A Nemzeti Kulturális Tanács ma délután vitatja meg a szlovén RTV-ről és a médiatörvényről szóló törvény módosításának tervezetét. Mindkét törvényt röviddel a módosításuk után ismét változtatják. Augusztus végén a Kulturális Minisztérium szeptember 9-ig nyilvános vitára bocsátotta a médiatörvény és az RTV Szlovéniára vonatkozó törvény módosításának tervezetét. A javaslatok többek között változásokat hoznak a média pénzügyi támogatásának területén, valamint az RTV Szlovénia vezetésének visszatérését az igazgatói és programtanácsi rendszerbe. A Kulturális Minisztérium szerint a médiatörvény módosítás elfogadásának alapvető oka a médiaszektor világosabb, átláthatóbb és rendszer szintűbben összehangolt szabályozásának biztosítása, valamint a közérdek hatékonyabb érvényesítése a média szektorban. A szlovén RTV-ről szóló törvény módosításának alapvető célja a közintézmény hatékonyabb működésének biztosítása. Az uniós tagállamok nagykövetei tegnap nem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról, ezért egy héttel kitolták a döntés határidejét, írta a Politico. A hírportál szerint Szlovákia azt követelte, hogy az EU töröljön a szankciós listáról két vagyonos orosz oligarchát. Franciaország szintén támogatja Alisher Usmanov levételét a listáról. Más tagállamok azonban ezt nem voltak hajlandók fontolóra venni, különösen az ukrajnai polgári célpontok elleni orosz rakéta és dróntámadások fokozódása miatt. A vita másik része pedig arról szólt, hogy az intézkedéseket a 2014 óta bevetett gyakorlatnak megfelelően 6 vagy 12 hónappal hosszabbítsák-e meg. A hírportál értesülése szerint Szlovákia nem hajlandó támogatni a hosszabb egyéves időszakot. A ma lejáró határidőt a nagykövetek egy héttel kitolták. Sport. Elbocsátatta az edzőjét a Celje foci csapat, így Vitor Camposnak megszűnt a foci bajnokkal kötött szerződése. A Celjére szerdán vár az első összecsapás az Európa Ligában, a német Bayer Leverkusen elleni mérkőzésen a Koper eddigi trénere Zoran Zeljkovic irányítja a Steyr együttest. A Koper csapatát pedig újabban a Primorje edzője Milan Anđelković vezeti a kispadról.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 23 és 25 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bóra mellett 27 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgon a körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Krtina és Zadobrova között a főváros irányában, a tenger melléki pályán pedig Vörhnika után Koper felé.
0: E MMR.

Hamarosan akkor érkezik a tulipános láda, hogy azt már az előző órában említettük, de előtte még egy dalt meghallgatunk. Sárga Szemlita lesz itt, Napfényben árnyék című dala fog szólni. Nodána pedig akkor Kepényi dr. Biar Mária várja önöket, és jön a tulipános láda.

0: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket, Kepéné Bihar Mária vagyok. Önök pedig a Tulipános Láda szeptemberi adását hallják. Hamisítatlan őszi hangulat vesz bennünket körül. Egyre hidegebbek a reggelek, de színesedők az erdők és a lombok. Ha a zalai és a moravidéki ember ilyenkor beleszagol a levegőbe, rögtön gomba illatot érez, és valami ősi vadászösztön keríti hatalmába. Ennek apropóján ma egy szakavatott gombavadász, pontosabban gombaszakértő és szakellenő lesz az vendégünk, Magai Beáta. Bea, örömmel köszöntelek a műsorunkban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat.
0: A hallgatók tájékoztatása miatt azt is elmondom, hogy mi tiszteljük egymást, de régi ismeretségünk okán tegeződni fogunk a műsorban.
1: Yeah.
0: Hogy a hallgatók egy kicsit jobban megismerjenek, kérlek, mesélj róla, hogyan szeretted meg a gombákat és a gombászást?
1: Gyerekkorom óta járom az erdőt, nagypapám erdész volt, és család minden tagja imádott erdőbe járni, úgyhogy vittek engem is kicsikorom óta.
0: Akit még esetleg nem ragadott el ez a szenvedély, hogyan tudnád elmesélni, hogy mi a szép és különlegesebben, milyen pluszt ad az ember életminőségéhez, hogyha gombászik is?
1: Hát, ezt én nem tudom elmondani. El kell jönni, és ezt meg kell tapasztalni. Hogyha az ember kilép az erdőbe, az a csend és nyugalom, az mindent visz.
0: És hogyan lett aztán ez a hivatásod? Hogyan lett belőled gombaszakértő, szakellenőr?
1: Az úgy kezdődött, hogy Budapesten éltem 16 évig, és nagyon untam már a panelt. A interneten találtam egy lehetőséget, hogy gombatúrákat hirdettek. Elmentem, és ott olyan társaságba akadtam, akik szintén imádták az erdőt. Megbeszéltük, hogy el fogunk menni egy ilyen gombaszakellenőr tanfolyamra, és utána kezdődött az az egész történet. Hétről hétre mentünk akkor már gombászni. Volt, hogy csütörtökön is, szombaton mindenképp, minden hétvége az erdőről szólt.
0: És mostanság milyen tevékenységi körök tartoznak a munkához? Hogyan népszerűsíted a gombákat, a gombászást, a gombafogyasztást?
1: Hát lenti környékén elsősorban idősebbeknek, fiataloknak egyaránt tartok előadásokat, túrákat, valamint vannak havonta 3-4 napos táboraim itt Magyarországon, Ausztriában és Erdélyben is.
0: Gyakorod esetleg az ellenőri tevékenységet is?
1: Igen, házhoz szoknak alkalmanként hozni. Az idei év az nem túl kedvező a gombák szempontjából, nem volt csapadék, úgyhogy nagyon gombatermése, de hogyha a termés bő, akkor megkeresnek, és otthon vizsgálok is.

0: Kicsit evezzünk hazai vizekre. Mi a tapasztalatod? Mennyire gazdag gombákban Zala megye, a Muravidék? Melyek itt a legelterjedtebb gombafajták?
1: Hát úgy tapasztaljuk, hogy most leginkább csak itt van ezen a környéken gomba az országon belül. A csapadék hiány miatt főleg az ország másik részeiben még annyi eső se esik, mint nálunk. Legfőképp ugye a vargánya, ami miatt kimegy a nagyobb tömeg az erdőbe, ugye ők azt szeretnék gyűjteni, illetve a rókagombát, de ezen kívül sok száz faj van, amit még biztonsággal lehet fogyasztani és gyűjteni.
0: Hogyan hat az asszálya szárasság, mint említetted, a gombákra? Milyen fajták, amik megmaradnak, és mik az, amik eltűnőben vannak?
1: Hát azt nem tudom megmondani, hogy eltűnőben van-e, hanem inkább csak úgy fogalmaznám, hogy az erdők kis nagyon szárazak, és a fán növő gombák azok, amik leginkább most elő tudnak jönni.
0: És mit gondolsz az emberek gombászati tudásáról? Mennyire ismerik az emberek itt a gombákat? Hogy tapasztalod?
1: Itt az a szerencse, hogy csak 4-5 féle gombát gyűjtenek az emberek, azt, amit biztonsággal ismernek, a többit azt nem bántják, azt béké hagyják az erdőbe.
0: A gombászásnak van egy bizonyos kultúrája, vannak szabályok, amiket illik betartani. Mik a legfontosabb szabályok?
1: Elsősorban az, hogy ne nylon zacskóba gyűjtsük a gombát, mert míg hazaér vele az ember, a gombafehérjék nagyon gyorsan bomlanak, okozhat az is mérgezést, hogy már romlott gombát próbálunk emiatt fogyasztani. Másodszorban pedig tényleg az, hogy csak olyan gombát szedjünk le, amit ismerünk.
0: És mit tapasztalsz, milyen az emberek gombászási kultúrája, mennyire tartják be ezeket a szabályokat ezeken a vidékeken?
1: Hát szerintem itt azért betartják. Budapest környékén már nehezebb ezeket betartatni. Ott mindent is gyűjtenek, ami éppen a szemük elé kerül, és beviszik ott a piacokon a gombavizsgáló helyekre, és ott válogatják ki a szakemberek, hogy mi az, ami ehető, mi az, ami mérgező. Itt azért csak azokat a gombákat gyűjtik, amit ismernek biztosan.
0: Mennyire igaz az, hogyha a gombák közé, amit gyűjtünk, bekerül egy mérgező vagy mérges gomba, hogy ez az összes gombát, amit gyűjtöttünk, így lehetetlenné teszi?
1: Ez a gyilkos galócánál a legveszélyesebb, mivel nagyon törékeny a gyilkos galóca, és hogyha egy kis lemezdarab letörik, és belekerül mondjuk egy másik gomba lemezei közé az a lemezdarab, akkor az tud problémát okozni. Úgyhogy ha olyan kosarat találunk, vagy olyan kosarat hoznak, amiben találunk gyilkos galócát, ezt az egészet ki kell, hogy öntsük. Attól függetlenül, hogyha az összes többi gomba finom és ehető, akkor is ki kell dobnunk, mert nem tudhatjuk, hogy törötte belőle egy kis darab, vagy nem. Az a feltételezés nem igaz, hogy a spórájával meg tudja fertőzni a többi gombát. Inkább az a probléma tényleg, hogyha letörik egy kis darab, akkor az okoz problémát, hogyha ráragad a másik gombára, vagy hozzátapad a másik gomba termőrétegéhez.

0: Aki esetleg a beszélgetésünk kapcsán kedvet kap a gombászáshoz, az hogyan készüljön fel? Milyen egy gombász felszerelés? Mi kell összegyűjtenie? Hogy indulsz te gombászni?
1: Hát volt már olyan túra, ahol a néni papucsba szeretett volna jönni, és mondtam, hogy úgy ne. Mindenképp zárt cipő, hosszú nadrág, a kulancsok, egyéb csípős rovarok miatt, csalám miatt. Én általában hosszú ujjúba is megyek, a kullancsoktól is egy kicsit tartva, és kosár, bicska.
0: Mind a mellett, amit eddig felsoroltunk, hogyan népszerűsíted a gombászást, a gombakultúrát, el kell mondanunk, hogy most egy igazán nagy fába vágtad a fejszédet, hogy stílusosak legyünk, egy nagyon különleges rendezvényt álmodtál meg lentibe, amit ha jól gondolom, akkor ezen a vidéken úttörőnek is fog számítani. Egy programokban gazdag, négynapos erdő és gomba ünnepet. Kérlek, hogy egy kicsit mesélj róla a hallgatóknak, mit érdemes tudni erről a rendezvényről.
1: Ez a program ez úgy alakult ki, hogy jövőre lesz a 30. országos gombász találkozó Magyarországon, és aki eddig szervezte, ő mondta, hogy ő egy kicsit hátrébb szeretne lépni, és át szeretné adni ennek a szervezését, és a Szeretem Lenti Egyesületnek is nagyon megtetszett ez az ötlet, és hol máshol, mint itt Zalába rendeznénk meg ezt a programot, úgyhogy ez az idei, ez egy kis előszele lesz a jövő évi országos rendezvénynek.
0: Mikor fog ez megrendezésre kerülni? Hány napos lesz, és pontosan hol?
1: Az idén október 1 és október 4-e közt lesz Lentiben, és lenti környéki erdőkben. Mindenkit szeretettel várunk.
0: Kik a rendezvény társszervezői, milyen szakmai társaságokat, szakembereket sikerült az ügy mellé állítanod?
1: Nem csak a gombákkal kapcsolatban, hanem a biodiverzitással kapcsolatban is lesznek kutatók, mivel a Magyar Mikológiai Társaság és a Magyar Biodiverzitás Kutató Társaság is mellé állt a rendezvénynek, illetve a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Zalaerdő is.
0: Mint a rendezvény plakátjáról is kiderül, a rendezvény ingyenes a mai világban csodával határos módon. Hogyan sikerült ezt elérni? Kik támogattak ebben az ügyben?
1: A rendezvénynek a szervezésében a Művelődési Ház, a Szeretem Lenti Egyesület, és akiket említettem már, a Biodiverzitás Kutató Társaság, Balatonfelvidéki Nemzeti Park, a könyvtár, elég sok szervezet mellé állt a dolognak.
0: Milyen korosztályokat céloz be? Kérlek szépen, hogy korosztályonként említsünk a teljesség igénye nélkül csak néhány programolt előadást.
1: Az első két nap, mivel az csütörtök péntek, ott az iskolásoknak lesznek. Egyik nap a kisebbekkel, az óvodásokkal és a kisiskolásokkal lesz terep gyakorlat, illetve bábelőadás erdővel, gombával kapcsolatos bábelőadás lesz a gyerekeknek. Másnap pedig a nagyobbakkal, a felsőosztályos és a gimnáziumba, szakközépiskolába járó gyerekeknek lesznek programok, rendhagyó órák, mikroszkópozás, különféle kutatókkal és mikológusokkal.

0: aki október első szombatján úgy dönt, hogy csatlakozik hozzátok, az lentibe hol kell, hogy megjelenjen?
1: A művelődési ház előtt lesz a találkozó minden nap 9 órakor, de csütörtök pénteken is lehet csatlakozni, akkor is indulnak felnőtt órák is. A Zalaerdő és a Balatonfelvidéki Nemzeti Park természetvédelmi őreivel együtt fogják a túrákat vezetni szakellenőrök is.
0: Lesz-e lehetőség gasztronómiai élményekre, hogy gombákat is lehet-e kóstolni, vagy gombából készült ételeket?
1: Igen, lesz egy gasztroudvar is, ez péntek és szombaton. A délután 11 órától lehet már érkezni, de inkább a délutáni órákban, mivel késő estig programok vannak, úgyhogy egész délután lehetőség van arra, hogy kóstoljanak mindenféle ételeket.
0: Hol tartunk most ezen a vidéken a gombafeldolgozásban, gombaárusításban? Könnyű volt megtalálni ezeket az embereket, akik ezt a gasztronómiai kínálatot tudják nyújtani hozzá?
1: Nem csak a helyi emberek, hanem még Budapestről is jöttek, vagy jönni fognak olyanok, akik ezzel foglalkoznak, és árulni. Lesz kistermelői piac jellegű, vásár jellegű része is, ahol akár termőzsákokat is, gombatermőzsákokat is lehet majd vásárolni, illetve félkész gombaételeket, amit otthon el tudnak készíteni.
0: Említetted, hogy késő estébe fog nyúlni ez a rendezvény. Milyen kulturális kísérő programjai vannak?
1: Pénteken és szombaton koncertek is lesznek, illetve éjszakai túrák.
0: Egy ilyen rendezvénynek a megszervezése nem kis fáradtsággal jár. Mikor kezdtél hozzá, mekkora gárda az, aki téged ebben segít?
1: Hát ez már lassan egy éve kezdődött ennek a szervezése, úgyhogy elég nagy munka. Hát egy olyan 10-15 fős csapattal készülünk folyamatosan erre a rendezvényre.
0: Mi ösztönzött, hogy ezt a nem kis fáradtságot felvállod? Milyen cél lebeg a szemed előtt? Mikor lesz szerinted sikeres ez a fesztivál?
1: Hát, ha minél több ember ellátogat hozzánk, és minél több embernek át tudjuk adni ezt a természet szeretetet, ami bennünk van, akkor gondolom, hogy siker lesz.
0: Akkor beszélgetésünk lezárásaként kérlek, hogy néhány mondattal invitáld meg a hallgatókat, hogy nagyon szép a mottoja is ennek a rendezvénynek, amit érdemes elmondanunk. 4 nap a természetben egy kosár élménnyel.
1: Igen, sok szeretettel várunk mindenkit innét a Muravidékről is, és Zala megye, illetve az egész ország területéről. Szerintem nagyon változatos, és sokféle program vár mindenkit ebbe a 4 napba. A fotókiállítástól elkezdve a különböző túrákig, koncertek, és éjszakai denevérles. Től elkezdve minden is lesz.
0: Ezzel feltettük szerintem a koronát a meghívására a rendezvénynek. Kedves Bea, köszönöm szépen ezt az erdő és gomba illatú beszélgetést. Remélem sok hallgatónak csináltunk kedvet, hogy ellátogassanak lentibe az erdő és a gomba ünnepre, amihez majd az időjárás is kegyes lesz. Kedves hallgatóink, magam és szerzőtársam dr. Lendvai Kepe Zoltán és technikus munkatársam Lebár Teodor nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Isten és az ember minket soha el ne hagyjon. A tulipános ládát és benne Kepéné Bihar Máriát hallották.

Mark Ambort hallhattuk itt a Muravidéki Magyar Rádióban, és felhívjuk a figyelmüket egy rendezvényre, holnap lesz. Alindul a kis vokális csoport, szeretettel vár mindenkit a kávéházi estre. És az, ahogy említettük, holnap lesz, tehát 19 óra 30 perckor. A Lendvai Kultúraton Lindva kávézó terasszán. És hát holnap azért még viszonylag kellemes lesz az idő, úgyhogy lehet kint is lenni. És akik lépnek fel? Stella és Nikola, valamint Matea Horváth Moira, Mihály Balázsic Magneti, Urk Zver, Dista Erisen Fér, valamint József Gerencsel együttese és Nina Svetlin, meg persze Lindó a kis vokális csoport. A belépés pedig ingyenes, úgyhogy látogassanak el holnap a Lindva kávézóba, 19 óra 30 perccel, tehát kávéházi est, és a Lendvai Kultúrotthonnál. Érdemes, kellemes hangulatú. Legyenek ott!

A Magyar Labdarúgó Szövetség most jelentette meg a Twitteren, hogy az UEFA végrehajtó bizottságának keddi szaloniki döntése értelmében a konferenciáliga 2029-es fináliát a Puskás Arénában rendezik, amely minden lehetséges kiemelt európai klubsorozat döntőjének otthont adhat. Írta tehát az MLS. Úgyhogy 2029, konferenciáliga döntő, Puskás Aréna, Budapest.

Kedd van, szeptember 15-e, és a délelőtti csapat lassan elindul hazafele, és a délutáni csapat pedig mindjárt majd várja önöket, úgyhogy maradjanak mindenképp továbbra is a Mulavidéki Magyar Rádió társaságában. Na de, ki is volt a reggeli csapat? Györkös Korán volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, híreket pedig Farics Doris szerkesztette. És ugye Farics Doris még hamarosan érkezik, hiszen várja majd önöket. Déli Krónika és délután pedig tényleg jó társaságban lesznek, mert itt lesz Donner Tibea, úgyhogy hallgassák a Mulavidéki Magyar Rádiót, és kellemes szép délutát kívánunk mindenkinek.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Donner Tíme a műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Györkös Gorán. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat. Íme néhány részlet az adás tartalmából.
2: Az öt országot érintő UNESCO Mura-Dráva-Duna bioszféra rezervátum alapításának 5. évfordulóját ünnepelték tegnap Izsákovcin.
1: Ma állami ünnep van, a tengermellék anyaországhoz csatolásának napja, ami nem munkaszüneti nap.
2: Emelkedett éjféltől a kőolajtermékek szabályozott ára, a dízel és a fűtőolaj újabb rekordot ért el literenként.
1: A Magyarországgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Tisza párt által javasolt 5 alkotmánybírójelölt megválasztását.
2: Szigorítaná az illegális hulladékkezelés ellenőrzését és szankcionálását a horvát kormány, folyamatos kamerás megfigyelést vezetnének be.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. Az öt országot érintő UNESCO Mura-Dráva-Duna bioszféra rezervátum alapításának 5. évfordulóját ünnepelték tegnap az Izsákovci szerelem szigeten. A Szlovén Természetvédelmi Intézet és partnerei a térség kultúráját és természetét bemutató programokkal készültek, emellett az állami erdőgazdálkodással közösen ismertették az ártéri erdők és élőhelyek helyreállítási terveit.
2: A jubileumhoz kapcsolódva nemzetközi sajtóbejárást is tartottak. A Szlovén Vízügyi Igazgatóság a Life Restore for Mura-Dráva-Donavát projekt keretében külföldi újságíróknak mutatta be a Rásztyamota térségében zajló folyómeder szélesítési és természetvédelmi munkálatokat.
1: Ma állami ünnep van, a tengermellék anyaországhoz csatolásának napja, ami nem munkaszüneti nap Szlovéniában. A párizsi békeszerződés hatályba lépésének 79. évfordulóján rendezett központi ünnepséget, amelynek értelmében a II. Világháború befejezése után a tengermellék egy része az akkori Jugoszláviához tartozott, míg a többi Olaszországban maradt, szombaton Lipicán rendezte Sežana önkormányzata.
2: Az ünnepi beszédet Natasa Pirc-Muszár államfő tartotta. Felidézte, hogy a két világháború közötti időszakban a fasiszta hatóságok olaszosították a szlovén iskolákat. Bezártak több száz kulturális, sport, ifjúsági, társadalmi és közművelődési egyesületet, gazdasági szövetkezetet, pénzintézetet, közösségi központot és könyvtárat. A nemzeti ünnep a tengermellék anyaországhoz csatolásának napja 1947. szeptember 15-én kére emlékeztet, amikor hatályba lépett az Olaszországgal kötött párizsi békeszerződés.
1: Tone Kaiser külügyminiszter Manova Goricában fogadja olasz kollégáját Antonio Tajanit. A jelentések szerint a találkozó célja a párbeszéd erősítése lesz, és a miniszter várhatóan kitér majd az olaszországi szlovén és a szlovéniai olasz közösség kérdéseire is. A két kisebbség, az olaszországi szlovén és a szlovéniai olasz közösség egyben a két ország közötti kapcsolatot is jelenti.
2: A miniszterek ezért a kétoldalú tárgyalások után mindkét kisebbség képviselőivel is tárgyalnak. Kaiser miniszter tegnap fogadta az olaszországi szlovén közösség képviselőit. Az olaszországi szlovének által felhívott megoldatlan kérdések között szerepel a római parlamenti képviselet biztosításának kérdése, valamint a szlovén diplomaták olaszországi el nem ismerése. Kaiser és Tajani július közepén is tartott találkozót, amikor a szlovén külügyminiszter Rómába utazott látogatásra.
1: Emelkedett éjféltől a kőolajtermékek szabályozott ára. A 95-ös benzin literenkénti ára 5,4 centtel drágult, literenként 1,71,8 centre. A gázolaj 5,2 centtel lett drágább, és rekordot jelentő 1,99,1 centes áron érhető el literje. A fűtőolaj pedig 5,8 centtel több, ami újabban 1,60,2 centet tesz ki literenként.
2: Az árak szeptember 21-ig maradnak érvényben. A kormány nem változtatott a jövedéki adókon, amelyek már most is a gázolaj megengedett legalacsonyabb szintjén vannak. Ha az árakat nem szabályoznák és nem lennének mentességek mindkét adó alól, akkor a 1 liter 95-ös benzinára körülbelül 1,927 € lenne az infrastruktúrális és energiaügyi minisztérium számítása szerint. A 1 liter gázolajára körülbelül 2,206 €, 1 liter fűtőolaj pedig körülbelül 1,81 € kerülne.
1: A Nemzeti Kulturális Tanács ma délután vitatja meg a Szlovén RTV-ről és a médiatörvényről szóló törvény módosításának tervezetét. Mindkét törvényt röviddel a módosítások után ismét változtatják. Augusztus végén a Kulturális Minisztérium szeptember 9-ig nyilvános vitára bocsátotta a médiatörvény és az RTV Szlovéniára vonatkozó törvény módosításának tervezetét.
2: A javaslatok többek között változásokat hoznak a média pénzügyi támogatásának területén, valamint az RTV Szlovénia vezetésének visszatérését az igazgatói és a programtanácsi rendszerbe. A Kulturális Minisztérium szerint a média törvénymódosítás elfogadásának alapvető oka a médiaszektor világosabb, átláthatóbb és rendszerszintűbben összehangolt szabályozásának biztosítása, valamint a közérdek hatékonyabb érvényesítése a médiaszektorban. A szlovén RTV-ről szóló törvény módosításának alapvető célja a közintézmény hatékonyabb működésének biztosítása.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. A Magyarországgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága tegnap 8-8 igen szavazattal támogatta a Tisza párt frakciója által javasolt 5 alkotmánybíró jelölt megválasztását, zöld utat adva a testület átfogó személyi megújulásának.
2: A parlamenti szavazásra várhatóan már ma sor kerül, ami gyökeresen átrajzolhatja a magyar alkotmánybíráskodás erőviszonyait. A bizottsági szavazáson a Mi Hazánk mozgalom által állított 5 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást, személyenként csupán 1-1 igen szavazatot gyűjtöttek be. A fideszes és kormánypárti képviselők elzárkóztak a feltöltési eljárástól. A döntési folyamat előkészítése során a jelöltek egyértelműen tisztázták szakmai prioritásokat a bizottság előtt. A meghallgatáson felszólaló jogászok szakmai háttere és megfogalmazott kritikái pontosan megmutatták, milyen irányváltásra készülnek a testületben.
1: Szigorítaná az illegális hulladékkezelés ellenőrzését és szankcionálását a horvát kormány. Folyamatos kamerás megfigyelést vezetnének be a hulladékkezelő telepeken, GPS-szel követnék a hulladékszállító járműveket, és nagyobb pénzügyi felelősséget hárítanának a szennyezőkre.
2: A kabinet tegnap terjesztette a parlament elé a hulladékgazdálkodási törvény módosítását, miután a Gospicsi illegális hulladéklerakás országos felháborodást váltott ki. Maria Vucskovic környezetvédelmi és zöld átállásért felelős miniszter közölte, még a hét első felében vízhatlan takarással fedik le az érintett területet, hogy megakadályozzák a csapadékvíz érintkezését a hulladékkal, és megkezdődik a nagy zsákokban tárolt, nem veszélyesnek minősített hulladék szállítása is. A kormány tudományos tanácsadó testületet is létrehozott a kármentesítés szakmai támogatására.
0: Sport.
1: Első vereségét szenvedte el tegnap a szlovén férfi röplabda válogatott a Modenában rendezendő Európa-bajnokságon. A görög csapat 3-1-re bizonyult jobbnak. Fábio Szoli csapatának ma pihenője van, holnap pedig a cseh válogatott ellen lépnek harcba. A mérkőzés 21 órakor veszi kezdetét. Elbocsátotta edzőjét a Celje foci csapat, így Vitor Camposnak megszűnt a foci bajnokkal kötött szerződése. A Celjere szerdán vár az első összecsapás az Európa Ligában, a német Bayer Leverkusen elleni mérkőzésen a Koper eddigi trénere Zoran Zeljkovic irányítja a Steyr együttest. A Koper csapatát pedig újabban a Primorje edzője Milan Anđelković vezeti a kispadról. A fővárosi Tivoli sportcsarnokban rendezendő VTA tenisztorna legjobb szlovén teniszezője, a világranglista 225. helyezettje Polona Herzog a nyitófordulóban fejezte be tegnap a hazai tornát. 1 óra 48 perc játékidő után sima szettekben 2-0-ra kikapott az egy hellyel feljebb rangsorolt cseh Julia Stuplovától.
3: Időjárás.
2: Délután is túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 23 és 25 fok között alakul. A tenger melléken enyhe búra mellett 27 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a tengermelléki stráda forgalma Szenozsecse előtt Koper irányában, valamint Unec és Posztolyna között Koper felé. Akadozik a Steyer pálya forgalma Domzsále és Zadobrova között a főváros felé.
1: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Györkös Gorán délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Donner Tímea műsorvezető és Lebár Teodor délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
3: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Tóth Vera énekelt, szeptember 15-e van, kedd délután a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Ha van lehetőségük, akkor mindenképpen maradjanak rádió közelben, hiszen számítunk figyelmükre, és a vezetett műsorrész itt lesz egészen este 7 óráig. A zenei válogatást Király Boglárka készíti, a hangtechnikus Lebár Teodor, a műsorvezető pedig Donner Tímea. A mai nap a hét fájdalmú szűzanya napja, ez annyit tesz, hogy erre a napra be kell fejezni a szőlő szüretelését, írja a népi kalendárium. Ennyit érdekességképpen. Folytatjuk tovább, jó néhány felvétellel ezt a zenés órát, egy órakor pedig várjuk Önöket a friss információkkal.

0: Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Kedd délután van, köszöntöm a rádió hallgatókat, egy óra a pontos idő, friss információk a folytatásban. Derült napos időre készülhetünk, 22-28 fokos csúcsértékekkel. Jelenleg Lendván 22 fokot mutatnak a hőmérők, 23 fokot jelentenek Muraszombatból, 22 fok van Mariborban, 21 fok a fővárosban, Koper környékéről 28 fokot jelentenek, a Kredaricán 11 fok a hőmérséklet, maradt tehát a szép derült napos idő. Aztán holnap is napos idő vár ránk egyébként, de a reggeli órákban, ahogy csak ma reggel is, ködre készülhetünk, illetve párás levegőre, alacsony szintű rétegfelhőzetre. A reggeli minimum hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, a nappali csúcsértékek 24-27 fok között várhatóak. Nagyjából tehát a maihoz hasonlóan alakul majd a holnapi nap időjárása is. Magyarországon sok napsütésre lehet számítani, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, 24 fok körül alakulnak a maximum értékek ma délután. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg felhő az égen, csapadék sehol sem várható, 24-29 fokot mérhetünk majd. Reggel azért párás, néhol ködös lesz a levegő. Aztán csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől. Ennek hatására Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. Ezzel együtt a hőmérséklet a következőképpen alakul, nagy lesz a kontraszt, a hidegfronttal érintett tájakon 20 fok körül alakulnak a maximumok, másutt azonban még akár 30 fok is lehet. Vissza a mai naphoz, időjárási front nincsen felettünk. A mai napon napközben nyárias időre lehet készülni, a felmelegedésre érzékenyek körében fordulhatnak elő panaszok, például fejfájás vagy migrén, de jelentkezhetnek vérnyomás problémák és keringési panaszok is. A napsütés, a napos idő jó hatása van a hangulatra és a közérzetre, érdemes némi időt a szabadban tölteni.
2: Közlekedési hírek.
1: Száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, viszont nem zökkenőmentesen. A Steyr autópályán a jobboldali sávot lezárták Szlovenska-Bisztrica észak és dél között Jubjana irányába egy lerobbant gépjármű miatt. Aztán úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat Sempeter után Maribor irányába. Torlódik a forgalom a tengermelléki autópályán, a lompihenő hely és Posztolyna között Koper felé. A torlódás elsősorban a külső sávban haladó tehergépkocsikat érint, és a Vörsicsi hágón időszakosan 15 perces teljes lezárásokra kell számítani ma este 6-ig egy reklámfilm forgatása miatt. Vidékünkön nagyobb fennakadásokról nem jelentettek radarra, Gornyaradgona környékén számíthatunk. Jó utat mindenkinek! Négy percben ezek voltak a friss információk. Szeptember 15-e kedd délután van, számítunk figyelmükre a folytatásban. Rádiózzanak velünk, hogyha tehetik, jönnek a zenék, 1:45 után pedig jön sportösszeállításunk az Aréna.
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Szeptember végén a szlovén labdarúgó válogatott hazai mérkőzéseket játszik a Nemzetek Ligájában Skócia és Észak-Macedónia ellen, majd október elején idegenbeli mérkőzéseket Svájcban és Skóciában. Bostyán Cészár szövetségi kapitány a Bördói központban ma délelőtt 11 órakor megtartott sajtótájékoztatón bemutatta a játékos listát, amelyen 26 név szerepel. Ján Oblak csapatkapitány, Jaka Biol védő és Benjamin Šeško csatár, a szlovén válogatott három jól ismert oszlopos tagja. Természetesen az idei Bajnokok Ligájában szerepet kapott két szlovén csatár sem hiányzik, András Porár és Daniel Sturm. Nem lesz ott az elit európai küzdelmekben viszont az alig 17 éves Tian Naikoren, aki az első perceit gyűjti a klub Brisben. A hiányzók között van Kenan Bajric is. A szlován védője sérülés miatt nem állhat Cészár rendelkezésére. 2021. októbere óta először nincs a meghívottak között a sérült Petar Stojanovic, aki időközben visszatért Mariborba. Svit Szeslár sem kapott meghívót. A júniusi listához képest hiányzik Leban, a Celje kapusa, Rátnik, védő, Zelkovic középpályás, valamint Szokler csatár is. Visszatértek a válogatottba viszont Igor Vekic kapus, Timi Max Elsnik és Tomi Horváth középpályások és a sérüléséből felépült Mark Zabukaunik. Nick Prelec csatár először kapott meghívót. Ahogy említettem, a szlovén labdarúgó válogatott először két hazai mérkőzést játszik Stožicében. Szeptember 26-án 15 órakor Skócia, és szeptember 29-én 20:45-kor Észak-Macedónia ellen, majd október 3-án idegenben Svájc ellen Lucernben, október 6-án pedig Skócia ellen Glasgowban. A Nemzetek Ligájába a B1 csoport győztese feljut az A-ligába. A második helyezett csapat további csatákat vív a feljutásért, a harmadik helyezett csapat további csatákat vív a bennmaradásért, az utolsó pedig a C-ligába esik ki. A Nemzetek Ligája eredménye egyben a következő Európa-bajnokságra való kiutás kiinduló pontja is lesz. Még a siker vészkiáratot biztosít az EB-re, amelynek Anglia, Skócia, Wales és Írország ad otthont. Edzőváltás történt a szlovén első ligában. Zoran Zeljkovic Koperből Celjébe költözik, ahol Viktor Campelos utódja lesz. A portugál szakembernek a nemzeti bajnokságban elért gyenge eredményei miatt kellett távoznia. A bajnok Celje már 8 ponttal van lemaradva az éllovas Maribortól. A grófok elvesztették az utolsó két mérkőzésüket az első ligában. A Koper ellen 1-0-ás a Bravoval szemben 2-1-es veresség érte őket. Stožicében a 85. percig 2-1-re vezettek, de aztán két gólt kaptak. A 7. helyre estek vissza a tabellán, vasárnap pedig a Mura otthonában kell játszaniuk. Zeljkovic technikai stábját is Celjébe vitte, és azonnal megkezdte a felkészülést a szerdai 21 órai Európa Liga nyitó fordulóra a Bayer Leverkusen ellen. A Transfermarkt szerint a Bayer játékosai közel 481 millió euróba kerülnek a futballpiacon. A Celje piaci értéke jelenleg 15 millió 250 ezer euró. A Celje csapatában Svit Szeslár emelkedik ki valamivel több mint 2 millió eurós értékével. Zeljkovic távozása után Bonificának új edzőt is kellett keresnie. Sajtó értesülések szerint a feladatot a Primorie korábbi edzője Milan Anđeljković látja majd el. Szlovénia röplabdázói elszenvedték első vereségüket a modenai Európa-bajnokságon. Görögország 3-1-re győzött a Palapanini csarnokban. Mozsics és társai szerdán este 9 órakor Csehországgal csapnak össze. vissza a hazai terepre. A NAFTA utánpótlás csapatai a bajnoki fordulókban voltak érdekeltek a hétvégén. Az U15 a Celje otthonában 1-1-es döntetlent játszott. Zimmermann juttatta vezetéshez a NAFTát a 13. percben, majd a 61. játékpercben a Celje Freitag révén egalizált. A NAFTA U17-es csapatát csúnya veresség érte, 6-0-ra kikaptak a Celje csapatából, Kahrimanovics mester 4-es rugott. A következő fordulóban hazai mérkőzést játszik a NAFTA két korosztályos csapata, a Kopert fogadja szeptember 19-én. Az U15-ös viadal 13 órakor, az U17-es összecsapás pedig 15 órakor kezdődik. A NAFTA U19-es együttese, mely a szlovén másodosztály keleti csoportjában folytatja a pontvadászatot, a bajnokság 6. fordulójában teljesen lemosta a pályáról a Gorisnica csapatát, 8-1 arányú fölényes győzelmet szerezve. Horváth és Ornik dupláztak, mellettük Orehovec, Maric Perc és Lovenyák is gólt szereztek. A buncedző vezette lendvai csapat szeptember 20-án a Sostány vendége lesz. Maradunk még a NAFTA házatáján. Az U9-es csapatot az új szezonban a Vas Árpád ifjabb Gerencsér Dezső páros vezeti. Velük beszélgettünk.
2: Üdvözlet a hallgatóknak. Körülbelül 3 hete kezdtünk az edzésekkel, úgyhogy nem sok időnk volt eddig, de játékosokkal, gyerekekkel már megismerkedtünk, és próbálunk maximumot adni az edzéseken, és meglátjuk, hogy mit fogunk kihozni a játékosokból és egymásból is.
1: Árpád, elég sok a gyerkőc, itt láttam fényképezés közben. Mennyire nehezíti ez az edzőpáros munkáját?
2: Hát biztos, hogy könnyebb lenne minél több individuális munkát elvégezni, de hát mindig az nem adatott. Úgyhogy megpróbáljuk elvégezni az edzéseket optimálisan, amennyire csak lehet. Hozzáállottunk maximálisan mindketten, egyetértettünk sok mindenben, hogy mire fogjuk vinni, mit bírunk csinálni, azt meglátjuk. Egy kicsit nehezebb a munka, mivel több a gyerek, másrészt pedig az nagyon pozitív adat, hogy majdnem 30 gyerek beiratkozott az U9-es kategóriába.
1: Játékosként azért letettetek valamit az asztalra a NAFTA-nál, mindketten lényegében itt nevelkedtetek, és nagyon sokan ismerik a Vas Árpád és Gerencsér Dezső nevet.
2: Hát azt inkább mások ítéljék meg, ha vonzó-e vagy nem, ha magam a szülők vagy pedig a gyermekek helyébe tenném magamat, pedig biztos, hogy egy kis motivációt jelentene, kedvet adna a munkához.
3: Átlagban 23-24 játékos van az edzésen. Próbáljunk akkor 2 csoportba elosztani őket felesre, hogy akkor egyik dolgozik felével, másik dolgozik felével, hogy akkor több koncentrációt is mi adhatunk bele az edzésbe, hogy akkor megpróbáljuk javítani őket. A U9-nál a fő az, hogy egy kicsit kell is pedagógusnak is lenni, mert ezekkel a gyerekekkel kicsit másképp kell dolgozni, mint az idősebbekkel, mert nem olyan nagy a koncentrációik, mint meg akkor később. Aztán ezt próbáljuk megtanítani őket, hogy odafigyenek, hogy megpróbálják meghallgatni, amit mondunk mi ketten az Árpival, aztán akkor azt próbálják ismételni. A fő az, hogy megpróbáljuk a koordinációt nagyobb szintre emelni. Ez volt az első, amiről beszélgettünk Árpival, hogy a koordináció nincs éppen otthon elvárhatnunk. Aztán akkor a második még a technika, az azt jelenti, hogy az átadás, a passzolás, hogy a rövid távolságra tudják passzolni pontosan a labdát, azt próbáljuk, hogy megtanulnak, hogy mindig a labda legyen a földön, hogy akkor gyorsabb a játék még, hogy megtanulják a pályán is, hogy hunna helyik, mert ezt is kicsit el vannak veszve még egyelőre, de majd időben ezt is behozzuk.
1: Szeretnék megszerezni a C edzői licencet, mondják.
2: Én mindenféleképpen tavaly októberben is már gondolkodtam róla, mivel itt volt Prekmurjában. Idén alig ha lesz, és mihás lehetőség lesz rá.
3: Ez most a nagyon jó lehetőség, hogy kicsit megismerjük, hogy hogyan néz ki az edzési világ, mert eddig még mindig a másik oldalán voltunk. 25 éve játszok futballt, kb. aztán mindig azt gondoltam, hogy az edzőnek könnyű munkája van, de most lehet látni, hogy nem is annyira könnyű. Aztán csak gyerekekkel dolgozunk, most hagyjuk még, ami jön majd később, nem azok a 15-16 évesek, mikor már bejönnek a pubertáskorba, avval még kicsit nehézebb lesz, de ez nagyon jó kiinduló pont fiatal edzőnek fejlődésére.
1: Tisztelt rádióhallgatók, a mai arénát a Lebár Teodor Göncedit hangtechnikus újságíró páros készítette. Köszönjük, hogy bennünket választottak. Holnap Szabó Rudolf számít a figyelmükre. Viszont hallásra!

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal Metzger Vikit hoztam, mert hogy a DJ a legmagasabb szintre emelte a nosztalgiát. Újabb, különleges megjelenéssel jelentkezett Metzger Viki, hivatalosan is megérkezett a magyarok egyik legkedveltebb nyári felvétele, az Álomhajó modern, elektronikus átdolgozása. A DJ-nek korábbi Tedd fel a kezed, Dübörög a ház újra gondolt változata után ismét a 90-es évek nosztalgiáját ötvözi a mai fesztiválok sodró energiájával. Az eredetileg 1997-ben megjelent Carpe Diem nevéhez fűződő sláger évtizedek óta a nyári bulik elmaradhatatlan kelléke. Viki nem pusztán átemelte az ikonikus dal elemeit, hanem egy nagy színpados fesztivál himnuszt formált belőle. A dinamikus felépítés, a lüktető basszusok és a főbemászó vokálok pedig egy csapásra ismét közönség kedvencé tették a klasszikust. A felvételhez természetesen készült videóklip, látványvilága pedig szorosan kötődik az előadó életéhez. A kisfilmet Viki évek óta töretlen sikerrel futó exkluzív és limitált férőhelyes saját hajós bulijainak egyikén forgatták, így a vizuális koncepció és az álomhajó életérzése tökéletes harmóniába került. Már is jön itt a napi frissben Metzger Viki, Carpe Diem és az Álomhajó.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: 3:43, 2:00, kettőkor jönnek majd a friss hírek, aztán a következő órában várjuk az apró hirdetéseket. Van még egy felhívás is, a Lendvai Termál Resort névadó pályázatot hirdet a Lendvai Parafinos Termálvíz elnevezésére. A szervezők olyan eredeti, könnyen megjegyezhető nevet keresnek, amely jól kifejezi a Lendvai Termálvíz különlegességét és egyediségét. Bárki beküldheti a névjavaslatát, a legjobb ötletet pedig díjazzák. A pályázatra szeptember 22-ig lehet jelentkezni. A javaslatokat a Lendvai Termál Resort honlapján található online űrlapon várják.

így nem segíthetsz már. Addig jártuk gorsonk a kútra, hogy összetörve már nem hiányzik más. Csak az első tánc. Csak az első tánc.

segíthetsz már. Addig jártak mosonk a kútra, hogy összetörve már nem hiányzik más. Csak az első tánc.

0: Cause as you dance.
1: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
2: Az aktuális című műsorunk első témája szerdán az oktatás lesz. Apropója, hogy személycsere történt az oktatási hivatal Muraszombati területi egységének Lendvai irodájában, ahol Pisznyák Mária magyar szaktanácsost Horváth Laura váltotta fel. Évek során begyűjtött tapasztalatokról, meglátásokról, emlékekről és kilátásokról beszélgetünk, nem megkerülve az idei ősz hozta vitákat indító nemzetközi felmérések eredményeit és az Oktatási Minisztérium által meghirdetett változásokat sem. Tartsanak velünk szeptember 16-án, szerdán délelőtt, a 11 órási hírek után. A műsort Botka Ágnes szerkeszti és vezeti.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó napot kívánok a hallgatóknak! Az öt országot érintő UNESCO Muradrava Duna Bioszféra Rezervátum alapításának ötödik évfordulóját ünnepelték hétfőn az Izsakovci mellett lévő Szerelemszigeten. A Szlovén Természetvédelmi Intézet és partnerei a térség kultúráját és természetét bemutató programokkal készültek. Emellett az állami erdőgazdasággal közösen ismertették az ártéri erdők és élőhelyek helyreállítási terveit. A jubileumhoz kapcsolódva a nemzetközi sajtó bejárást is tartottak. A Szlovén Vízügyi Igazgatóság a Life Restore for MDD, azaz Muradrava Donava projekt keretében külföldi újságíróknak mutatták be a Hrastya Mota térségében zajló folyómeder szélesítési és természetvédelmi munkálatokat. Ismét drágult a tankolás Szlovéniában. A 95-ös oktán számú benzin literenkénti ára 5,4 centtel, 1,72,8 centre emelkedett. A gázolaj literje 5,2 centtel drágult, új ára 1,99,1 cent lett. A fűtőolaj literjét kedd 0 órától 5,8 centtel drágábban, azaz 1,60,2 centért rendelhetjük meg. Az új árak szeptember 21-éig érvényesek. Kedden reggel Orbán Anita magyar külügyminiszter bejelentette, hogy feljelentést tett elődje Szijjártó Péter hivatali utazásai miatt. A minisztérium gyanúja szerint a korábbi tárcavezető és delegációja mindennapossá tette a magánrepülőgépek és a honvédségi különgépek használatát a külföldi utak során. A tárca szerint ezzel súlyos kár érhette az államot, ezért különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával fordultak a hatóságokhoz. Válkei György külügyi államtitkár július elején közölte, hogy 2022 és 2026 között Szijjártó Péter összesen 53 alkalommal vett igénybe bérelt magánrepülőgépet. A közlés szerint ezek az utak csak nem 4,9 milliárd forintjába kerültek az adófizetőknek. Csak 2025-ben 19 ilyen bérlés történt, ami önmagában meghaladta a 2 milliárd forintot. Az ellenzékbe szorult Fidesz már akkor is védelmébe vette a volt külügyminisztert. Közölték, hogy Szijjártó Péter munkájának költségei teljesen megfeleltek az európai sztenderdeknek. Havasi Bertalan korábban úgy fogalmazott, hogy a volt tárcavezető mindenki által tudottan Európa legjobb külügyminisztere volt. Új esély nyílhat a részleges tűzszünetre az orosz-ukrán háborúban. Volodymyr Zelenszkij jelezte, Ukrajna kész leállítani az orosz területek elleni csapásokat, ha Moszkva felhagy az ukrán kritikus infrastruktúra támadásával. Az AP News beszámolója szerint az ukrán elnök Donald Trump bejelentésére reagált, miszerint a két fél megállapodott egymás energetikai létesítményeinek kíméléséről. Az amerikai elnök nem közölt részleteket, és Moszkva sem erősítette meg azonnal a megállapodásról szóló hírt. Zelenszkij szerint viszont Ukrajna nyitott a feszültség csillapítására, de csak akkor, ha partnerei képesek biztosítani, hogy Oroszország valóban tartja magát a vállalásához. Indonézia szeptember 14-én fokozta a kutatást a 129 eltűnt után, miután előző nap a Jáva-tengeren felborult a Virgo Transport Comp. Eddig 108 túlélőt mentettek ki, és 6 holttestet találtak meg. A hajóval vasárnap helyi idő szerint hajnali 2 óra körül vesztették el a kapcsolatot, miután a kapitány 3 méteres hullámokról és erős jobb oldalra dőlésről tett jelentést.
2: Időjárás.
1: Délután is többnyire derült lesz az ég, a csúcshőmérséklet 23-25 fok között alakul, az Adria mentén mérsékelt borra mellett 27 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral az esti órákig Gornyeradgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

0: Hunta, nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MML-en!
1: Következzenek az apró hirdetések, amik délelőtt érkeztek, már fent vannak a rádió honlapján, de mondom őket. Régi motorokat, autókat vásárolnának, ugyanitt eladó egy 26-os mountain bike 18 sebességes kerékpár. A telefonszám 00 3630 55 37 766-os. Talán jól mondtam, igen, igen, rendben van ez a szám. Aztán körfűrész eladó 350 mm-es tárcsával, háromfázisú 1500 wattos villanymotorral és 100x100-as vágóasztallal. A gép 4 görgőn mozgatható, ugyanitt eladó gyaluggéptengely. A telefonszám 30-as magyar mobil 758 1646-os. Eladó keveset használt, szűrővel és csövekkel rendelkező szőlőprés, olyan 80-100 literes. Van még alumínium puttony, musthoz kád és fa mérőke. Ugyanitt eladó RK02-es kapálógép új pótkocsival, töltőekével, tartalékmotorral. Felnőtt és gyermeküléssel is rendelkezik, valamint ugyanitt eladó egy Norton kézi szivattyú új állapotban. Mindez Lenti térségében van. A telefonszám a következő 00 3630 20 48 767-es. Zalaegerszegen 10 darab vaskerítés kapu eladó, 2,1 méter hosszú, ezt írják. A telefonszám 00 3630 356 7343-as. És aztán Lenti térségében eladó egy darab 350 literes műanyagkád és 50 literes fém boros hordó. A telefonszám 20-as magyar mobil 372 0785-ös. Egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget a házi munkavégzésben. A hölgy önellátó, az ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában van szüksége segítségre. A gondozás itt Lendván a hölgy otthonában történik, vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. További információkért hívják a 041 296 279-es számot. Aztán Lendvahegyen eladó jó minőségű félszáraz fehérbor, a telefonszám 040 385 480-as. Eladó 250-300 kg sárga muskotáj szőlő ármegegyezés szerint, a telefonszám 040 815 810-es, ezek a meglévő hirdetések. És akkor lakossági hirdetéseiket várjuk a folytatásban. Telefonszámaink a jól ismertek, 575-1718 és 575-1719-es.

0: Itt az apró hirdetések rovat. Köszöntök egy telefonálót. Haló!
1: Halló, halló, jó napot kívánok!
0: Üdvözlet! Tessék, Valéria!
1: Nagyon furcsa kérdés, illetve szokatlan kívánságom volna. Tavaly vásároltam indián banánfákat.
0: Igen.
1: És a hölgynek a telefonszámát elkevertem.
0: Igen.
1: Viszont volna sok kérdésem vele kapcsolatban.
0: Na, azt mondja, hogy...
1: Tavasszal.
0: Tudom, igen, emlékszem rá, csak a telefonszáma nekem sincs meg.
1: És Gyöngyinek hívják.
0: Igen, Németh Gyöngyi, tudom, Nováról, igen. Na, azt tudom mondani, hogy ha ad nekem egy telefonszámot, akkor ráírok Messengeren, és elkérem a telefonszámát, jó? Hogyha megadja, akkor tovább,
1: igen,
0: tudom adni.
1: Jaj, nagyon köszönöm a kedvességét, mert arra gondoltam, hogy rám csörög, és akkor én természetesen visszahívom.
0: Jó, rendben, úgy is lehet, hogy én megmondom neki, aztán.
1: Igen.
0: Jó, valahogy megoldjuk. Jó, adjon egy telefonszámot, Valéria.
1: Enyém a 0630.
0: 30.
1: Hogy is? 663.
0: 663.
1: 17-es.
0: Igen.
1: 99.
0: 99-es, jó. Megmondom neki, hogy milyen ügyben keresi, és hogy akkor mikor tudnának beszélni, jó?
1: Igen, nagyon kedves, köszönöm.
0: Nincs mit.
1: Szépen.
0: Nagyon szívesen. Ez semmiség.
1: Javult a műsor.
0: Javult?
1: Kérem átadni Boglárkának, hogy
0: jó.
1: Emelkedett a színvonal.
0: Jó, rendben van. Köszönöm szépen.
1: Viszont hallásra.
0: Minden jót, viszont hallásra.

0: Véget ért az apró hirdetés rovat, közben úgy rendes hirdetés végeredményben nem érkezett, úgyhogy akkor ennyi, a délelőttieket pedig megtalálják a rádió honlapján, és legközelebb is hirdethetnek majd csütörtökön délelőtt és délután itt az MMR-en. Köszönjük szépen az eddigi figyelmet, és természetesen várjuk Önöket a folytatásban is. 4 perccel vagyunk már 2:30 után, készülünk a terepjáróval, 3 órakor következnek majd a helyi vonatkozású hírek, hallgassák meg.
1: MMR.

0: around?
1: Alig 10 perc múlva 3-kor jön majd a terepjáró, most még egy értesítés. A Lendvaközségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanács tagjainak megválasztására november 15-én kerül sor. Tanácstagjelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. A jelöléshez legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon, vagy a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség székhelyén érhetők el, Lendván a Malom utca 6 perelszám alatt.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Amint ismeretes, a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség sérelmezte az új községi statutum nemzetiségi jogok meghatározására vonatkozó részét, és az Alkotmánybírósághoz fordult felülvizsgálati, illetve visszatartási kezdeményezéssel. Az Alkotmánybíróság döntött a Dobronak község benyújtott kezdeményezésének arról a részéről, amely a Dobronak község statutuma visszatartására vonatkozik. A részletekről Cigán Szilvia, a községi hivatal igazgatóját kérdezte. Eszter Pause így nyilatkozott.
2: Občina Dobrovnik je dobila sklep ustavnega sodišča, da se predlog naj se dokončna odločitev ustavnega sodišča zadrži.
3: Dobronak megkapta az Alkotmánybíróság határozatát arról a kezdeményezésről, amely a Dobronak község községi közlönyének 6/2026-os számában megjelentetett statutum alkotmányos felülvizsgálata idejére vonatkozóan a statutum visszatartását javasolta. A kezdeményezést az Alkotmánybíróság elvetette. A határozatot az Alkotmánybíróság egyhangulag elfogadta. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a statutum érvényes, és a statutum alapján elfogadott a választási egység meghatározásáról szóló községi szabályrendelet ugyancsak érvényes, tehát a választási teendők tovább folytatódnak.
2: Statuta sprejet odlok o določitvi volilne enote, tako da se potem volilna opravila izvajajo normalno dalje.
4: Nyilatkozta Eszter Pause, a Dobronaki Községi Hivatal igazgatója. A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Dobronak Község új statutumának a nemzetiségi jogok meghatározására vonatkozó résznek az alkotmányos felülvizsgálata az Alkotmánybíróság jövőbeni döntésétől függ.
1: Szlovéniában a magyar és az olasz nemzeti közösségek alkotmányos joga, hogy a nemzetiségileg vegyesen lakott területen érdekeik érvényesítése és a közügyekben való szervezett együttműködés érdekében községi nemzeti közösségeket alapítanak. A községi nemzeti közösségek legfelsőbb szerve a tanács, amelybe a helyhatósági választások során választanak tagokat. Az őshonos nemzetiségnek a községi tanácsban is van külön státuszú képviselője, akiket ugyancsak a november 15-ére tervezett választásokon választanak meg. A jelöltekre azonban csak azok adhatják le voksukat, akik szerepelnek a nemzetiségi választólistán. A magyar választói névjegyzékre október 23-ig mindazok feliratkozhatnak, akik még nem szerepelnek rajta, de valamilyen kötődésük van a magyarsághoz. A feliratkozási eljárásról, annak módjáról Lebár Tomislavot, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség jogászát, a választójog odaítélésére meghatalmazott bizottság elnökét kérdezte Fehér Ilona.
5: Hangsúlyoznom kell, hogy bármikor fel lehet iratkozni, nem csak most, persze ilyenkor mindig a választások előtt ez jobban aktuális, ezért a bizottságon belül is mindig ilyen felhívást teszünk, ugye a médiában, ugye a honlapunkon és újabban most a Facebookon is. Azok, akik még nem rendelkeznek nemzetiségi választójoggal, és ezt szeretnék megcsinálni, ezt egy sima nyilatkozattal meg tudják tenni az illetékes bizottság előtt, tehát a választójog odaítélésre meghatalmazott bizottság előtt. Persze bizonyos kritériumnak is eléget kell tenni, amit a törvény megír. Ezt a nyilatkozatot, ahogy mondtam, a bizottság előtt kell leadni, és pedig javasoljuk, hogyha valaki már az idei helyhatósági választásokon ezt meg szeretné szerezni, akkor ezt legkésőbb október 23-áig tegye meg.
6: Hol kell jelentkeznie az illetőnek?
5: Jelentkezni lehet az MMNRK székhelyén, tehát a Lendvafé utca 7-es cím alatt. Javasolom, hogy előzetes időpontot egyeztetni, és pedig ezt lehet az e-mailen keresztül a tomi.lebar@muravidek.se, illetve a telefonszámon 02578-8713.
6: Milyen feltételnek kell eleget tenniük azoknak, akik szeretnének feliratkozni?
5: Hát a törvényben 3 kritérium van megadva. Mindegyik arra utal, hogy tehát valamilyen hozzátartozás kell a magyar nemzeti közösséghez. Tehát itt nem van olyan feltétel, hogy egyenes ági rokonság olyan személlyel, aki már rendelkezik nemzetiségi választójoggal, tehát második fokig. Van olyan kritérium, hogy gondoskodás a magyar közösség identitásának megőrzésével kapcsolatosan, itt nem beleértve tehát a magyar kultúrát, illetve nyelvet, vagy valami más ilyen hozzátartozási, például egy ilyen magyar jellegű egyesülettel is, hogyha közreműködik, vagy szerepel benne. Igazából a nemzeti közösséggel való hosszú távú, szilárd és tartós kapcsolat fenntartása, tehát valamivel be kell bizonyítani, hogy a magyar nemzeti közösséggel valamilyen kapcsolat van. Elsősorban el kell mondani, hogy nem muszáj, hogy csak a nyelven alapul, hanem lehet más kritérium is. Talán még egy olyan fontos adat, hogy mindenki, tehát aki 18 évet korát betölti, és még nem szerepel a listán, de pedig az egyik szülő szerepel rajt, ezeknek a bizottság a választások előtt mindig ki szokja kérülni az értesítést, hogy van lehetőségük megszerezni a nemzetiségi választójogot. És hát persze erre a felhívásra is akkor többen jelentkeznek. Várható, hogy most is ez alapján fognak többen megkeresni bennünket, és itt érdekes, hogy nem csak a 18 évesek, illetve ezek a 18-20 évesek, hanem az idősebbek is néha akkor újra átgondolják, és akkor felkeresnek bennünket.
3: Mondta Lebár Tomislav. Azoknak tehát, akik az őszi helyhatósági választásokon már szeretnének felkerülni a magyar választói névjegyzékre, és az őszi helyhatósági választásokon élni a választójogukkal, 2026. október 23-áig kell jelentkezniük a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség székhelyén, Lendván, a főutca 7-es szám alatt, hogy aláírják a nemzetiségi hovatartozásról szóló nyilatkozatot. Előzetes egyeztetésre a tomi.lebar@muravidek.si e-mail címen vagy a 02-578-87-13-as telefonszámon van lehetőség.
1: Izsákovcin a Szerelemsziget adott otthont annak a központi rendezvénynek, amelyet az öt országot érintő rangos UNESCO Mura-Dráva-Duna bioszféra rezervátum létrehozásának 5. évfordulója alkalmából szerveztek. A Szlovén Természetvédelmi Intézet a Revivo Intézettel, valamint számos helyi egyesülettel és természetvédelmi szervezettel összefogva a természetre, a helyi örökségre és a muramenti térség történeteire épülő programokat kínált a látogatóknak. Ebből az alkalomból a szlovén állami erdőgazdaság képviselői közösen bemutatták a muramenti ártéri erdők helyreállításának és fenntartható kezelésének jelentőségét. A projektek keretében elsősorban a puha és keményfás fafajok telepítése, valamint az erdei élőhelyek állapotának javítása került előtérbe. Alexander Koren, a Szlovén Természetvédelmi Intézet maribori kirendeltségének vezetője nyilatkozott Szabó Szuzinak.
7: V različnih naravovarstveno-gozdarskih projektih, ki potekajo ob reki Muri zadnjih 10-15 let, se vzdolž reke Mure izvajajo.
8: A Mura folyó mentén az elmúlt 10-15 évben zajló különféle természetvédelmi és erdészeti projektek keretében meglehetősen átfogó ártéri erdő helyreállítási intézkedéseket hajtottak végre. Ez az úgynevezett erdőállomány átalakítások formájában valósult meg. Ez azt jelenti, hogy azokon a területeken, ahol a múltban erről a térségről alkotott eltérő elképzelések miatt aktívan idegenhólyos fafajokat telepítettünk, vagy ahol a múltban spontán módon inváziós idegenhomos fajok nyomultak be, ma ezeket eltávolítjuk és megtisztítjuk a területet. Ezeken a helyszíneken most aktívan honos, a helyi adottságoknak megfelelő fafajokat ültetünk. A füzektűrlés nyárfáktól kezdve a tölgyekig és más olyan fafajokig, amelyek természetes módon ebbe a térségbe tartoznak.
7: Drevesne vrste, od vrb, topolov, hrastov in drugih drevesnih vrst, ki pač v ta prostor sodijo.
9: Ezek az erdőterületek szétszórtan helyezkednek el. A természetben kis parcellákon kell dolgozni, ami azt jelenti, hogy ezek a területek Apache és Lendva között terülnek el. Tehát számos kisebb egységre tagolódnak, amelyek közül a legnagyobbak is legfeljebb 2 hektár nagyságú területet jelentenek. Ezen intézkedések összkiterjedése azonban már megközelíti a 80 hektárt. Eddig körülbelül 200 ezer őshonos fafajú csemetét ültettek el. Az első mintaprojektet nagyjából 15 évvel ezelőtt kezdték el, de az igazán intenzív munka az elmúlt 10 évben zajlik. A Mura folyó mentén az ártéri erdőknek két típusát különböztetjük meg.
7: Mehkolesni poplavni gozdovi, to so vrbovo topolovi gozdovi. Ti so recimo zdaj tisti gozdovi.
8: A puhafás ártéri erdők, vagyis a fűz- és nyárerdők rendkívül gyorsan növekednek, és az erdőállomány gyorsan megújul. Azokat a fázisokat például, amelyeket 15 évvel ezelőtt ültettünk el, ma már 20 méter magas fák alkotják. A másik típusba a keményfás ártéri erdők tartoznak, mint amilyenek a tölgyerdők. Ott viszont ez a folyamat jóval lassabban halad. Az akkori ültetésből származó fák ma még talán csak 5 méter magasak.
9: De hogyan védekeznek az invazív növényfajok ellen az ártéri erdők felújítása során? És mi a különbség a fásszáru és a lágyszáru gyomok kezelése között?
7: Kar se tiče drevesnih invazivnih vrst, so trajno odstranjene, se jih poseka in jih potem nadomestijo ta avtohtona drevesa, ki zaprejo prostor in več tiste tu erodne drevesa, več bistvu ne morem ti
8: zdaj. Ami a fásszáru invazív fajokat illeti, ezeket véglegesen eltávolítják. Kivágják őket, majd a helyükre olyan őshonos fák kerülnek, amelyek lombkoronájukkal lezárják a teret, beárnyékolják a talajt, így az idegenhonos fák lényegében már ki sem tudnak hajtani. Ezzel szemben a lágyszáru idegenhonos inváziós növényfajokat nem lehet véglegesen kiirtani. Emiatt azokat a területeket, ahová a fiatal fák csemetéit elültetik, még 2-3 éven keresztül évente 2-3 alkalommal megkaszálják. Ennek az a célja, hogy a fiatal fák túlnőjék ezt a lágyszáru szintet, amiután már normálisan képesek fejlődni. Bár az alnövényzetben ezeknek az idegenhonos növényeknek egy része megmarad, a növekedési erélyük és potenciáljuk jelentősen visszaesik, mivel a fák immár beárnyékolják őket.
7: Je pa njihova moč ali pa potenciál rasti bistveno manjši, ker so zdaj zasenčena z drevesen.
9: Ezáltal nagyobb biodiverzitást érünk el, ami egyben az alapvető céljuk is. Emellett a folyamat eredményeként a tölgyerdők gazdasági szempontból is rendkívül értékes erdőállományokká válnak. Ezen erdők egy része tartósan és kizárólag a természetvédelmi célokat szolgálja majd, míg nagyobb részük a fenntartható erdőgazdálkodás részét képezi. Alexander Korén végezetül hangsúlyozta azt is, hogy az ártéri erdők jelentik az utolsó menedéket a Mura rendkívül gazdag élővilág számára, mivel több száz ritka madár, rovar és növényfajnak biztosítanak otthont, amelyek sehol máshol nem tudnának életben maradni.
1: Kedves hallgatóink, a keddi terepjáróban Cigán Szilvia, Fehér Ilona és Szabó Szuzi összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket, és további jó rádiózást kívánunk!

másfél perccel fél négy után a Muravidéki Magyar Rádióban még mindig van idő zenét hallgatni. Ha gondolják, akkor társuljanak hozzánk a következő órákra is. Ebben az órában a zenék közt meghallgatjuk majd a 7 zeneszámát, amit önök választottak ki ugye szombaton, aztán pedig majd híreket mondunk pontban 4 órakor, ami még a kedd délutánt illeti, ökopercek 4:45 után, hírek pontban 5-kor, 4:30 után Tini Express, 6 órakor pedig hírösszefoglaló, a napi krónika várja önöket. Aztán a horizontot ismételjük meg 6:30 után, és 7 óra előtt egy kicsivel búcsúzunk, majd mondjuk a további tartalmat. Ennyit akkor a további műsorokról, és ami az időjárást illeti, arra is rá pillantunk, hát lehet kint tevékenykedni, szép derült az ég az egész ország felett, 26 fok körüli a hőmérséklet. Azt írják, hogy gyenge a légmozgás, és marad ez az enyhe időjárás a következő napon is. Szándékosan csak egy napot mondtam, hiszen csütörtökre már érkezik a változás felhővel, akár csapadékkal és némi lehűléssel. Úgyhogy érdemes még a mai és a holnapi napot kihasználni. 3:30 után 3 perccel talán egyre többen végeznek a munkával, aztán el kell persze végezni még a különböző dolgokat. Itt-ott-ott, hát mindenkinek további szép napot kívánunk, meg jó vételt és jó rádiózást is.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az Európai Parlament mai strasbourgi plenáris ülése rendkívül szoros szavazással, 306 voksal, 304 ellenében elutasította a jogi bizottság azon javaslatát, hogy tartsák fenn Matej Tonin szlovén EP képviselő mentelmi jogát. Ezzel a döntéssel az Európai Parlament felfüggesztette a képviselő mentelmi jogát, így a szlovén hatóságok folytathatják ellene a büntető eljárást az úgynevezett Knaus ügyben, amely a szlovén hírszerzési és biztonsági szolgálatokat felügyelő parlamenti bizottság korábbi tevékenységével és hivatali visszaélés gyanújával kapcsolatos. Maga Tonin a szavazást követően technikai hibákra hivatkozott az EP szavazó rendszerében, amely elmondása szerint befolyásolhatta a mindössze két szavazaton múló végeredményt. Öt új alkotmánybírót választott meg kedden a Magyarország gyűlés, köztük Ligeti Miklóst, a Transparency International magyarországi jogi igazgatóját. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Ligeti Miklós neve azután került ismét a figyelem középpontjába, hogy nem őt választották a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Nem sokkal később derült ki, hogy Ligeti mégis fontos állami tisztséget kaphat. Magyar Péter kormányfő szeptember 10-én jelentette be, hogy bekerült a Tisza 5 alkotmánybíró jelöltje közé. A jelölésből most kinevezés lett. Ligeti Miklóst a másik 4 jelölttel együtt 9 évre választotta meg alkotmánybírónak a Magyarország gyűlés. Horvátországban először haladta meg az 5 milliót augusztusban a belépő turisták száma, az év első 8 hónapjában pedig 17,5 millió vendéget és 90,5 millió vendégészakát regisztráltak. Mindkét adat 1%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az Adriai tenger partvidékén január és augusztus között 86,7 millió vendégészakát regisztráltak, 0,5%-kal többet az egy évvel korábbinál. A kontinentális országrészben Zágrábbal együtt 3,8 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami 1%-os növekedés. A legtöbb, 16,9 millió vendégészakát továbbra is a német turisták töltötték Horvátországban. A szlovénok 9,6 millió, az osztrákok és a lengyelek egyaránt 6,3 millió, a csehek 4,5 millió, a magyarok 3,7 millió, az olaszok 3,5 millió, a britek pedig 3,2 millió vendégészakát töltöttek el. Szabotás okozhatta azt a műszaki hibát, amely ma reggel Hollandia jelentős részén megbénította a vasúti közlekedést, közölte Holland vasúti infrastruktúrát kezelő ProRail. A társaság tájékoztatása szerint több helyszínen szándékosan a sinekre helyezett tárgyakat találtak, amelyek zavart okoztak a vasúti jelzőrendszerek működésében. A legjelentősebb fennakadások Utrecht térségétől északra alakultak ki, de a problémák az egész ország vasúti közlekedésére hatással vannak. Várhatóan a közutakon is fennakadások alakulnak ki, mivel a biztonsági rendszerekkel kapcsolatos problémák miatt egyes vasúti átjárók sorompói folyamatosan leeresztett állapotban maradtak. A Deutsche News arról is írt, hogy a szabotás időzítése összefügghet a parlamenti év keddi ünnepélyes megnyitójával Hágában. Ezen a napon Vilmos Sándor, holland király, hintón hajt a parlamenthez, hogy ismertesse a kormány következő évre szóló programját. Az eseményre általában több ezer ember gyűlik össze Hágában. A hatóságok egyelőre nem közölték, kik követhették el a feltételezett szabotás akciót.
2: Időjárás.
1: Délután is többnyire derült lesz az ég, a csúcs hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul. Az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 27 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Gornyaradgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
0: tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Lassan megérkeznek az első hűvösebb napok, és hamarosan újra elindul a fűtés. Mielőtt azonban felcsavarjuk a termosztátot, érdemes egy kicsit körülnézni a lakásban, mert nem mindegy, hogyan vágunk bele a fűtési szezonba. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. A fűtőtestek hónapokon át álltak, ez alatt pedig bőven jutott rájuk és mögéjük por, szösz, állatszőr és egyéb szennyeződés. A radiátorok kitakarítása nem pusztán esztétikai kérdés. A réseikben és a felületükön lerakódott por akadályozhatja a levegő áramlását, így a hőleadás sem lesz feltétlenül olyan hatékony, mint egy tiszta fűtőtestnél. Ráadásul az első bekapcsoláskor a lerakódott por felmelegszik, és ez okozhatja azt a jellegzetes, kissé poros szagot is. A tisztításnál viszont nem mindegy, milyen fűtőtestünk van. A hagyományos, vízzel működő panel vagy tagos radiátort érdemes alaposan kiporszívózni, különösen a felső rács alatt és a nehezen hozzáférhető részeken. Egy hosszú, keskeny radiátorkefe nagyon hasznos lehet. A porszívó vékony feje pedig a radiátor mögötti és alatti területeket is elérheti. Van viszont egy fontos szabály. Ne próbáljuk vízzel átmosni a radiátor réseit. Nincs rá szükség, a portalanítást szárazon is el lehet végezni. Így nem kerül felesleges nedvesség a fűtőtest belsejébe. Az elektromos fűtőtesteknél pedig még óvatosabbnak kell lenni. Olajradiátor, elektromos konvektor vagy ventilátoros hősugárzó esetében a tisztítás előtt mindig áramtalanítsuk a készüléket, és várjuk meg, amíg teljesen kihűl. A réseket, rácsokat elsősorban porszívóval tisztítsuk, a külső felületet pedig a használati útmutatóban leírtak szerint töröljük át. Elektromos fűtőtestbe semmiképpen ne kerüljön víz, és tisztítószert se fújjunk közvetlenül a nyílásokba. No persze, nem minden lakásban radiátor adja a meleget. Fatüzelésű kályhánál a kályha külső felületéről és tetejéről érdemes eltávolítani a hónapok alatt összegyűlt port. Nekem is fontos feladat ilyenkor saját tömegkályhám alapos letakarítása. Hőszivattyús vagy fűtésre használt klímás rendszer esetén a beltéri egység szűrőinek kitisztítása fontos, hiszen a levegő itt áramlik keresztül a készüléken. Padlófűtésnél viszont nincs külön fűtőtest, amit le kellene porolni, ott elsősorban arra érdemes figyelni, hogy a padló hőleadását ne akadályozza nagy felületű szőnyeg vagy más takarás. Bármilyen fűtésünk is van, a cél ugyanaz. A fűtési szezon előtt tiszta, akadálytalanul működő rendszert indítsunk el. De ha már elővesszük a porszívót és a portörlőt, ne álljunk meg a radiátornál. A fűtési szezon előtt érdemes a lakás néhány tipikus porgyűjtő helyét is alaposan megtisztítani. Ilyenek például a szőnyegek, kanapék és fotelek. Ezekben rengeteg por és szősz gyűlhet össze, ezért érdemes alaposan több irányból kiporszívózni őket, a levehető húzatokat pedig kimosni. Ne feledkezzünk meg a szekrények és polcok tetejéről, az ajtókeretekről és a lámpatestekről sem. Ezeken a magasabban fekvő felületeken gyakran hónapokig gyűlik a por, anélkül, hogy észrevennénk. A függönyök, reluxák és redőnyök is megérnek egy alapos tisztítást. Különösen a radiátor közelében fontos ez, hiszen a meleg levegő megmozgatja a környezetében lévő levegőt, és ezzel a port is könnyebben a szobába juttatja. Érdemes megnézni az ablakkereteket és a gumitömítéseket is. A sarkokban itt is összegyűlhet a por és a szennyeződés, a nedvesebb részeken pedig akár penész is megjelenhet. És ha már ott vagyunk, azt is ellenőrizzük, hogy az ablakok rendesen záródnak-e. Egy rosszul záródó ablakon könnyebben szökik a meleg. Végül pedig külön figyelmet érdemel a radiátor mögötti és alatti terület. Ez az egyik legnagyobb porcsapda a lakásban. A hónapok alatt itt nem csak por, hanem haj, szösz és állatszőr is felhalmozódhat. Egy dologra azonban minden takarításnál figyeljünk. A fűtőtest legyen kikapcsolva és teljesen kihűlve. Ha a takarítás közben azt látjuk, hogy a radiátor szivárog, erősen rozsdásodik, vagy a szelep környékén nedvesség jelenik meg, azt ne próbáljuk egyszerűen letörölni és elfelejteni. Ilyenkor már nem takarításra, hanem a hiba kivizsgálására van szükség. A fűtési szezon előtti nagy takarítás tehát nem csak arról szól, hogy szebb legyen a lakás. A tiszta radiátor és a tisztább környezet hozzájárulhat ahhoz, hogy a fűtés megfelelően adja le a hőt, és az első bekapcsoláskor ne egy hónapok óta gyűlő porfelhőt melegítsünk fel. Jó ökocsodást kívánok mindenkinek!
0: MMR.

5:00 a pontos idő. A Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, kedd délután van, és hát kinek hogy telik, ugye? Ez a délután van, aki még a különböző dolgait intézi, viszont van, aki már hazaért, és odahaza tud bennünket hallgatni, akár némi kis házi munka közepette. Egy kis érdekesség következzék most a folytatásban, mégpedig valamikor a történelem folyamán volt egy sör cunami Londonban, nem igazán tanítják ezt ugye a történelem órákon. 1817-ben történt, több százezer liter sör zúdult végig London egyik legsűrűbben lakott negyedében, és első hallásra ez egy bizarrvárosi legendának tűnhet, de állítólag tényleg megtörtént. A különös katasztrófa házakat rongalt meg, embereket sodort el, több halálos áldozatot is követelt. Egy meghibásodott tartállyal kezdődött minden. 1814. október 17-én Londonban látszólag ugyanúgy telt a délután, mint bármelyik másik napon. A környék akkoriban a város egyik legszegényebb és legsűrűbb lakott része volt. Szűk utcák, zsúfolt bérházak és sikátorok hálozták be. Itt volt található a Horseshoe Brewery, London egyik legjelentősebb sörfőzdéje. A vállalat különösen a sötét porteréről volt ismert, amelyből hatalmas mennyiséget állítottak elő. A sörfőzde egyik óriási fából készült tartálya több mint 6 méter magas volt, és hatalmas vas abroncsok tartották össze. Jött aztán ez a bizonyos október 17-e, amikor az egyik ilyen abroncs elpattant. A dolgozók kezdetben nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget a történteknek, hasonló meghibásodások korábban is előfordultak már, ezúttal azonban alig egy órával később a teljes tartály szétszakadt. Ekkor jött a katasztrófa. A tartályból nagyjából 320 ezer gallon, vagyis több mint 1,2 millió liter sört tört elő hatalmas erővel. A folyadék ledöntötte a sörfőzde egyik falát, és további tartályokat is megrongált. Így rövid idő alatt valóságos sör áradat indult el az utcákon. A hullám a szűk sikátorokban és a környező épületekbe is bezúdult. A hatalmas erő több házat megrongált, illetve összeomlasztott. Az ott élők közül pedig többen a romok alatt rekedtek. A tragédia egyik áldozata Mary Benfield volt, és neki a fiatal lánya, akik éppen otthon teáztak, amikor az ár elérte a házukat. Nem messze tőlük egy gyerek virasztására összegyűlt gyászolókat ért el a sörrel kevert áradat, a katasztrófában összesen 8-an vesztették életüket. A londoni sör áradat történetéhez az évtizedek során számos bizarr részlet és legenda kapcsolódott. A beszámolók szerint a katasztrófa után emberek gyűltek össze a környéken, és akadtak, akik edényekkel próbálták összeszedni az utcákon maradt sört. Olyan történetek is elterjedtek, hogy egyesek közvetlenül az utcáról itták a portert, és emiatt egy kilencedik ember is meghalt, ő maga alkoholmérgezésben. Ez utóbbi azonban valószínűleg csak legenda. A történet szerint a tragédia iránti kíváncsiság olyan tömeget vonzott, hogy egy házban, ahol az áldozatok holttestét őrizték, a padló is beszakadt a látogatók súly alatt. Az emberek az épület sörrel elöntött pincéjébe zuhantak, a környéken eközben napokig tartott a takarítás, a sör jellegzetes szaga pedig állítólag még jó ideig érezhető volt. Rengeteg érdekesség van egyébként a történelemben, amit nem tanítottak az órákon, illetve hát amit ott tanítanak, annak meg a nagy része nem is úgy történt, úgyhogy most egy kis rendhagyó történelem órán vettünk részt. 1814. október 17-én történteket idéztük fel, de már zenével folytatjuk tovább, 5 perccel vagyunk 5:30 után.

0: Amikor a szigeten fogtam a söröd, én bevallom, csak arra tudtam gondolni, hogy miért nem a kezed fogom meg éppen.
1: Talán az is nyék hideg, vagy ami fagyos, az csak a szíve.

Két perccel múltán 3:45. Folytatjuk a zenék sorát, nézzük, hogy milyen az idő odakint. Süt a nap, 25 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendván. Ennél több ma már nem lesz, de szerintem nem is bánjuk, kellemesen alakul majd ez az este is. Időjárás szempontjából, meg a műsor szempontjából is legalábbis bízunk benne. 5 órakor jönnek majd a friss hírek, 17:30 után pedig a Tini Express, hallgassák meg.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Aleti Zsuzsa hírszerkesztő. Tanák Kaiser külügyminiszter ma Novagoricában találkozott olasz kollégájával, Antonio Tajanival. A megbeszélések középpontjában a két ország közötti kapcsolatok további erősítése, az etnikai közösségek helyzete, a gazdasági együttműködés, az Észak-Adria térsége és az aktuális európai kérdések álltak. Szeptember 15-én Szlovéniában a tengermellék anyaországhoz való csatlakozásának napját ünneplik. Az ünnep arra a napra utal, amikor 1947. szeptember 15-én hatályba lépett a II. Világháborút lezáró párizsi békeszerződés. Ennek értelmében a korábban Olaszországhoz tartozó szlovén tengermellék jelentős része visszakerült az anyaországhoz, akkor még Jugoszlávia részeként. Bár hivatalos állami ünnepnek minősül, nem munkaszüneti nap, így a boltok, iskolák és hivatalok a megszokott nyitvatartás szerint működnek. Magyar Péter keddélben arról írt Facebook oldalán, hogy a nyomozók előállították az egyik leggazdagabb magyart, Tiborcz István üzlettársát, Jelinek Dánielt és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. Hivatalos információ, rendőrségi megerősítés egyelőre nem érkezett erről. Mint ismert, a Nemzeti Nyomozó Iroda 8 szemét gyanúsított meg múlt héten a Volán társaságokhoz köthető, évekkel ezelőtti túlárazott buszbeszerzések miatt. A gyanú szerint 2015 és 2018 között hozzávetőleg 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezett az állami cégeknél, miután 608 használt autóbuszt a piaci árnál drágábban szereztek be. Az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás. 14. Leópápa hétfőn, szeptember 14-én nyitotta meg az Aqua Catastrophe and Wonder című kiállítást, amelyen képzőművészeti alkotások és ritka könyvek mutatják be a vizet, mint az élet forrását és pusztító erőt. A kiállítás azt is bemutatja, milyen károkat okozhat a víz az ókori kéziratokban, és milyen szerepet játszhat a restaurálásukban. Az Aqua indítja útjára a Vatikáni Könyvtár 5 évre tervezett sorozatát, amely később a tűz, a fény, a rovarok és az emberi beavatkozás témáira összpontosít. A kiállítás 2026. szeptember 25-én nyílik meg, és 2027. május 14-éig látogatható a nagyközönség számára meghatározott napokon. A NATO erői megzavartak egy orosz haditengerészeti gyakorlatot az északi sarkvidék közelében, miután olyan előkészületeket észleltek, amelyek egy új tengeralatti kommunikációs kábelek megrongálására alkalmas eszköz tesztelésére utalhattak. Az eset a norvég autonóm terület Svalbard, vagy más néven a Spitsbergák közelében történt, ahol brit, norvég és amerikai erők léptek fel az orosz hajókkal szemben. A jelentések szerint a művelet során még nem rongáltak meg egyetlen kábelt sem. A cél azonban állítólag egy olyan eszköz kipróbálása volt, amely után nehéz lenne bizonyítani, hogy kihajtotta végre a támadást. A felszerelést a Gugi nevű orosz katonai szervezethez kötik, amely különleges víz alatti műveletekkel és mélytengeri feladatokkal foglalkozik. A beszámolók szerint az eszköz úgy képes elvágni a kommunikációs vezetékeket, hogy minimális fizikai nyomot hagy maga után. A vezetékek mintegy 2700 méteres mélységben futnak és fontos szerepet töltenek be a térség adatkapcsolataiban. Bár a kábelek mindössze nagyjából egy kerti locsoló tömlő vastagságúak, hatalmas mennyiségű adat továbbításával vesznek részt.
0: Időjárás.
2: Este és éjszaka többnyire derült lesz az ég, reggel felé egyes síkságokon és medencékben köd képződik. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. Szerdán napközben derült, szép napos időben lesz részünk. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 24-27 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Gornyaradgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

0: Kedden.
1: 17 órakor.
2: Biztos.
3: Biztos?
1: 100%.
2: Szólunk magunkról.
1: Az életünkről.
2: Az iskoláról.
1: A kihívásokról.
2: Az eredményekről.
1: A nehézségekről.
2: Egy szóval az életünkről.
0: Tini Express.
4: Tini Express.
0: Tini Express.
5: Sziasztok!
6: Én is köszöntelek benneteket a Tini Expressben.
5: Forgas Kristó vagyok.
6: Én pedig Berden Patrícia, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolából.
5: Örülünk, hogy újra találkozunk.
6: Így van, reméljük ti is már legalább annyira vártátok, hogy újra induljon a Tini Express, mint mi.
5: De ne is szaporítsuk a szót, vágjunk is bele! Az ősz első műsorában elmondjuk, miképpen is indul számunkra az új tanév.
6: De persze azt sem hagyhatjuk ki, hogy milyen volt a nyár.
5: Elmondjuk, mikor lesznek a szünetek.
6: Majd pedig hallhattok könyv és filmajánlót.
5: Vágjunk is bele!

0: Kristóf, te már teljesen belerázottál az új tanévbe? Megszoktad a korai kelést?
1: Sajnos még nem. És még mindig nehéz korán kelni. És te, Patricia?
0: Amúgy én már nagyon vártam azt, hogy visszatérjünk az iskolába, és találkozhatok a barátaimmal és a kedvenc tanáraimmal.
1: Én az osztálytársaim miatt vártam az iskolát, de másképpen nem.
0: Mi most 9-esek vagyunk. Idén újdonság az, hogy nincs etikánk és technikánk. Szerintem a legnehezebb tantárgy idén is a matematika és a fizika lesznek, hisz a számok, egyenletek és a különböző matematikai és fizikai kifejezések nem a legjobb barátaim. Kristóf, és neked melyik a kedvenc tantárgyad, és melyik tűnik nehéznek?
1: Nekem a magyar a kedvenc tantárgyam, és a kémia neheznek tűnik, de meg lehet tanulni. Patricia, a bővített program keretében milyen tantárgyakat választottál?
0: Én idén a retorikát és a filmnevelést választottam. A retorikánál megtanulom, hogyan kell úgy kiállni egy tömeg elé, hogyha a papírról is olvasom, ne tűnjön úgy, hogy engem a téma nem érdekel. Megtanulom, hogyan kell legyőzni a lámpalázat, és hogy jobbak legyenek a beszélő képességeim. A filmnevelésnél pedig filmet fogok megtanulni elemezni, és hogy egy filmben mi a jó és a rossz.
1: Én pedig ebben a tanévben a filmnevelést és a matematikai műhelymunkákat választottam. Ezen kívül folytatom a népdaléneklést is.
0: Az iskolán kívül milyen tevékenységeken veszel részt, vagy tervezel részt venni ebben a tanévben?
1: Szeretném folytatni a színjátszást és az úszást lentiben.
0: Én pedig idén fogom befejezni a zeneiskolát, ez mellett a Csépadaruk népdal együttesbe is jelentkeztem. Nekem úgy tűnik, hogy eléggé zsufolt az órarendem. Szabadidőm sincs nagyon, de ha akad, akkor leginkább olvasni, teniszezni, vagy akár sétálni szokok. De néha elmegyek futni is. Na meg ha az idő és olyan, Kristóffal biciklizni. Kristóf?
1: Nekem ez az évi órarendünk nem tetszik, de nem változtathatok rajta.
0: Ez számunkra az utolsó év az általános iskolában. Idén vár ránk a nemzetközi tudásfelmérő is. Már márciusban vár ránk a feladatlapok kitöltése, ez miatt izgulok egy kicsit. Mivel még pontosan nem döntöttem el, melyik iskolára tervezek menni, és hogy melyik szakma érdekel, nem tudom, mennyire fognak nekem számítani a nemzeti tudásfelmérő pontjai. De megteszek mindent, hogy a legtöbbet elérjem. Az idén két alaptantárgy, matematika, szlovén vagy magyar nyelv, és a harmadik tantárgy az etika. Kristóf, te hogy vagy ezzel?
1: Én nem izgulok annyira, mert a matek eddig ment, és a magyart pedig szeretem. Patricia, neked mik a terveid ebben a tanévben? Mit szeretnél? Milyen eredményt céloztál meg?
0: Én eddig sosem voltam kitűnő ötös tanuló, és nekem idén sem ez a célom. Szerintem az osztályzat az csak egy jegy, mert lehet, hogy ötösöd van, de a tudásod nagyon halvány, de lehet, hogy négyesed, hármasod és a tudásod ragyogó. Úgyhogy az én célom, hogy minél több alaptudást vigyek el az általános iskolából.
1: Én pedig jó eredményekkel szeretném befejezni a 9. osztályt, és minél jobb eredményeket szeretnék elérni az versenyeken.
0: Egy év múlva mi ketten már középiskolások leszünk. Kristóf, te már gondolkodtál azon, hogy hol is folytatod majd a tanulmányaid? Mi alapján választasz majd középiskolát?
1: Én lentben szeretnék maradni középiskolában. Gondolkodom még, milyen programot válasszak, de biztos, hogy lentben maradok. Patricia?
0: Én jelenleg két iskola közt vacilálok. Az első az a Mariborban lévő képzőművészeti, ahol médiatechnikus szakot választanám. Magamat igencsak látom ebben a szakmában is, de felmerült nálam a rendőri szakma. De mivel ilyen középiskola nincs, el kell végeznem a középiskolát. És szintúgy Mariborban szeretnék a Srednja Prometna Solára menni, ahol technikával oványi szakot választanám.
1: Nos, egyelőre ennyit az új tanévről és a terveinkről. Most pedig idézzük fel még egy kicsit a nyár emlékeit. Patricia, mivel telt a nyarad? Neked sikerült eleget pihenned ebben a két hónapban?
0: Ez nem is tudom, milyen kérdés, mivel a válasz egyértelmű, hogy nem. Rengeteg kalandom volt a nyáron, és ez miatt nem igazán voltam otthon. Kristóf?
1: Nekem jó telt a nyarom, de nem bírtam kipihenni magamat. Voltam táborokban, voltam fürödni, és élveztem a szünidőt.
0: Bizony, szép volt a nyár, most pedig teljes gőzzel folytatjuk a tanulást.
1: Ha velünk tartotok, megtudhatjátok, mikor lesznek a szünetek a 2026-27-es tanévben.
2: Érdekességek, tudnivalók, tények. Tudtad-e?
0: Kedves hallgatóink, ha kíváncsiak vagytok, mikor pihenhettek még egy kicsit, akkor most jól figyeljetek, hiszen elmondjuk nektek, mikor lesznek szünetek ebben a tanévben.
1: Az első az őszi szünet, már bő egy hónap múlva kezdődik.
0: Egészen pontosan október 26-án és 30-áig tart, de összesen egy egész hetet leszünk otthon, hiszen a reformáció napja és november 1-e hétvégére esik.
1: A következő szünet természetesen egybeesik a karácsonnyal és új évvel. Az első szabad nap december 25-e, azaz karácsony napja. Suliban majd még csak jövőre, pontosabban január 4-én hétfőn megyünk.
0: A 9-esek figyelmébe ajánljuk a tájékoztatási napokat, amelyek idén február 12-én és 13-án lesznek.
1: Ezt követően pedig vár ránk a téli szünet. Február 15-től leszünk otthon ismét egy hetet.
0: Márciusban is lesz egy szabad napunk, mégpedig húsvét hétfőn, ami március 29-én lesz.
1: Április 26-ától ismét pihenhetünk egy hetet.
0: Ez lesz az új tanév utolsó szünetje a hosszú nyári szünet előtt.
1: A 9-esek számára már június 15-én véget ér a tanév, a többiek pedig június 24-én kapják meg a bizonyítványokat.
0: Ezt követően ismét a hosszú meleg nyár vár ránk.
1: Addig azonban még sok feladat vár ránk, így ezekhez kívánunk nektek sok sikert és kitartást!
2: Regény, novella, dráma. Olvastad-e?
3: Könyvajálló.
0: Majd érdekes kis történetet mutatunk be nektek.
1: A címe Alice és a kaliforniai álom. Szerzője Kelly Oram.
0: Jöjjenek a részletek!
1: Alice Liddell legnagyobb álma, hogy rockstar legyen, de szigorú édesanyja egy borostyánlikás egyetemre akarja küldeni. A lehető legmesszebb a szórakoztatóipartól.
0: Amikor kiderül, hogy Alice titokban egy bandában játszik, és azt fontolgatja, hogy a zenei karriért visszautasítja a Yale-t, anyja és lánya között olyan vita robban ki, ami mindent megváltoztat.
1: Alice ekkor tudja meg, hogy sosem látott apja a szórakoztatóipar egyik ismert alakja, aki ráadásul Alice létezéséről sem tud.
0: A lány kétségbe esetten vágyik legalább egy olyan szülőre, aki megérti és támogatja őt, így elhatározza, hogy felkutatja Los Angelesben élő apját.
1: Zenekarával merész tervet eszel neki, és nekivágnak Kaliforniának.
0: Ott azonban semmi sem tervek szerint alakul.
1: Alice hamarosan Hollywood vad és őrült világában találja magát, ahol mellészegődik idegenvezetőnek a sármos rossz fiú Dylan Reese, kedvenc sorozatának főszereplője.
0: Ha kíváncsi vagy a fejleményekre, keresd az Alice és a Kalifornia álom című könyvet Kelly Oramtól.
2: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
3: Filmajánló.
1: Biztosak vagyunk abban, hogy a nyáron jutott idő a filmezésre is. Lehet, hogy ezt a filmet is már láttátok, amelyet ma ajánlunk a figyelmetekbe.
0: Ha mégsem, akkor hát ismerjétek meg a Pókemberről szóló legújabb filmet, Vadonatúj nap címmel.
1: Halljuk is, miről szól ez a kalandfilm.
0: 4 év telt el a Nincs hazaút végén, Pókember a magányt választotta. Önként a világ érdekében kitörölte magát az emberek emlékezetéből, és ezzel lemondott a szerelméről, meg a jó barátjáról is. Magányos felnőtt életet él.
1: New York már nem is ismeri a nevét, csak élvezi áldásos működését, hiszen ő folytatja a bűnüldözést. És már nincs semmi más dolga, főállású pókember lett.
0: Mégis egyre többször van rá szükség, a ránehezedő nyomás különös változásokat indít be a testében, és végül odáig fajul, hogy már létezését fenyegeti.
1: Méghozzá éppen akkor, amikor egészen újfajta bűncselekmények kezdenek terjedni a városban, és neki élete legnagyobb kihívásával kellene szembenéznie.
0: Ez tehát a Pókember Vadonatúj nap.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a tanévnyitó Tini Express.
0: A műsorban Farkas Kristóf és Berden Patricia volt veletek az egyes számú Lendvai kétnyelvű általános iskolából.
1: Köszönjük a figyelmeteket! Tartsatok a Tini Express-el egy hét

Pofoz az élet, szólt a dal az iménti percekben, még egy kis zene a folytatásban, aztán 6 órakor jövünk majd a napi krónikával, 3 perc múlva 3:46 lesz. Aztán a krónikát követően is hallgatunk még egy kis zenét, utána pedig a horizontot ismételjük meg 6:30 után, és 7 óráig tart ma is vezetett műsorunk, várjuk Önöket a készülékek mellé.

0: Az elmúlt 24 órában Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket. Donner Tíme a műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Lebár Teodor hangtechnikus tart velünk. Köszöntjük hallgatóinkat. Hír összefoglalunk főbb témáiról, először csak röviden.
1: Tone Kaiser külügyminiszter ma Novagoricában találkozott olasz kollégájával.
0: Szeptember 15-én a tengermelék anyaországhoz való csatlakozásának napját ünnepli Szlovénia.
1: 5 új alkotmánybírót választott meg kedden a Magyarország gyűlés.
0: Betilthatja a TikTokot és az Instagramot is az EU.
1: Új esély nyílhat a részleges tűzszünetre az orosz-ukrán háborúban.
0: Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletekre. Szlovén rovatunkat ezúttal is diplomáciai témával indítjuk. Tartsanak velünk! Tone Kaiser külügyminiszter ma Novagoricában találkozott olasz kollégájával, Antonio Tajanival.
1: A megbeszélések középpontjában a két ország közötti kapcsolatok további erősítése, az etnikai közösségek helyzete, a gazdasági együttműködés, az Észak-Adria térsége és az aktuális európai kérdések álltak.
0: Mindkét miniszter fontos témaként emelte ki a gazdaságot, és megemlítette a két ország közötti növekvő kereskedelmet. Hangsúlyozták továbbá az észak-adriai térség összekötetéseinek fontosságát, a kikötők közötti kapcsolatok megerősítését, valamint a szélesebb körű együttműködést a mediterrán térségben. A miniszterek beszéltek a belső schengeni határokon bevezetett ideiglenes ellenőrzésről is, amelyet Olaszország 2023 óta vezet be. Szorgalmazták a zökkenőmentes határátlépést a biztonság garantálása mellett. Az Európai Parlament Strasbourgi plenáris ülése rendkívül szoros szavazással, 306 szavazattal 304 ellenében elutasította a jogi bizottság azon javaslatát, hogy tartsák fenn Matej Tonin szlovén EP képviselő mentelmi jogát.
1: Ezzel a döntéssel az Európai Parlament felfüggesztette a képviselő mentelmi jogát, így a szlovén hatóságok folytathatják ellene a büntető eljárást az úgynevezett Knaus ügyben, amely a szlovén hírszerzési és biztonsági szolgálat felügyelő parlamenti bizottság korábbi tevékenységével és hivatali visszaélés gyanújával kapcsolatos. Maga Tonin a szavazást követően technikai hibákra hivatkozott az EP szavazó rendszerében, amely elmondása szerint befolyásolhatta a mindössze 2 szavazaton múló végeredményt.
0: Tovább nőtt a szakadék Szlovéniában a két vezető politikai erő között. A Delo napilap számára a Mediana intézet által 2026. szeptemberében végzett legfrissebb közvéleménykutatás adatai pontosan ezt a tendenciát támasztják alá.
1: A biztos szavazók körében a Szlovén Demokrata párt vezet 29,1%-kal, miközben a kormányzó Gibanez Svoboda támogatottsága 24,1%-ra csökkent. Ez már 5%-pontos különbséget jelent az SDS javára. A Robert Golob vezette Gibanez Svoboda ezzel a választások óta mért leggyengébb eredményét könyvelhette el. A kabinet az első 100 napos teljesítményére egy 1-től 5-ig terjedő skálán mindössze 2,7-es átlagosztályzatot kapott a megkérdezettektől, és a válaszadók mintegy 42%-a negatívan értékeli munkáját.
0: Szeptember 15-én Szlovéniában a tengermelék anyaországhoz való csatlakozásának napját ünneplik.
1: Az ünnep arra a napra utal, amikor 1947. szeptember 15-én hatályba lépett a II. Világháborút lezáró párizsi békeszerződés. Ennek értelmében a korábban Olaszországhoz tartozó szlovén tengermellék jelentős része visszakerült az anyaországhoz, akkor még Jugoszlávia részeként. Bár hivatalos állami ünnepnek minősül, nem munkaszüneti nap, így a boltok, iskolák és hivatalok a megszokott nyitvatartás szerint működtek.
0: 5 új alkotmánybírót választott meg kedden a Magyarországi Ülés, köztük Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarországi Jogi Igazgatóját.
1: Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Ligeti Miklós neve azután került ismét a figyelem középpontjába, hogy nem őt választották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Nem sokkal később derült ki, hogy Ligeti mégis fontos állami tisztséget kaphat. Magyar Péter szeptember 10-én jelentette be, hogy bekerült a Tisza 5 alkotmánybíró jelöltje közé. A jelölésből most kinevezés lett. Ligeti Miklóst a másik 4 jelölttel együtt 9 évre választotta meg alkotmánybírónak az országgyűlés.
0: Kedden reggel Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy feljelentést tett elődje Szijjártó Péter hivatali utazásai miatt.
1: A minisztérium gyanúja szerint a korábbi tárca vezető és delegációja mindennapossá tette a magánrepülőgépek és a honvédségi különgépek használatát a külföldi utak során. A tárca szerint ezzel súlyos kár érhette az államot, ezért különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával fordultak a hatóságokhoz. Velkei György külügyi államtitkár július elején közölte, hogy 2022 és 2026 között Szijjártó Péter összesen 53 alkalommal vett igénybe bérelt magánrepülőgépet. A hivatalos közlés szerint ezek az utak csaknem 4,9 milliárd forintjába kerültek az adófizetőknek. Csak 2025-ben 19 ilyen bérlés történt, ami önmagában meghaladja a 2 milliárd forintot. Az ellenzékbe szorult Fidesz már ekkor is védelmébe vette a volt külügyminisztert. Közölték, hogy Szijjártó Péter munkájának költségei teljesen megfeleltek az európai standardeknek.
0: Az ügyészség előállította Jelinek Dánielt, Magyarország 7. leggazdagabb emberét, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját, jelentette be a parlamentben kedden Magyar Péter miniszterelnök.
1: Mint ismert, a Nemzeti Nyomozóiroda 8 személy gyanúsított meg múlt héten a Volán társaságokhoz köthető évekkel ezelőtti túlárazott buszbeszerzések miatt. A gyanú szerint 2015 és 2018 között hozzávetőleg 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezett az állami cégeknél, miután 608 használt autóbuszt a piaci árnál drágábban szereztek be. Az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás.
0: Bács-Kiskunvár megyében egy újabb broiler csirketelepen igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Nébih Laboratóriuma a baromfi pestis vírus jelenlétét.
1: Az országos főállatorvos haladéktalanul elrendelte az érintett állomány felszámolását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A Nébih ismételten felhívja a figyelmet a járványügyi előírások maradéktalan betartására és a kötelező immunizálás fontosságára.
0: Horvátországban először haladta meg az 5 milliót augusztusban a belépő turisták száma, az év első 8 hónapjában pedig 17,5 millió vendéget, valamint 90,5 millió vendégészakát regisztráltak. Mindkét adat 1%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest.
1: Az Adriai-tenger partvidékén január és augusztus között 86,7 millió vendégészakát regisztráltak, 0,5%-kal többet az egy évvel korábbinál. A kontinentális ország részben Zágrábbal együtt 3,8 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami 1%-os növekedés. A legtöbb 16,9 millió vendégészakát továbbra is a német turisták töltötték Horvátországban. A szlovénok 9,6 millió, az osztrákok és a lengyelek egyaránt 6,3 millió, a csehek 4,5 millió, a magyarok 3,7 millió, az olaszok 3,5 millió, a britek pedig 3,2 millió vendégészakát töltöttek el.
0: Csütörtökön fogja bemutatni az Európai Bizottság a Kids Act keresztelt javaslatát, amiben korlátozná a közösségi oldalak, a videójátékok, valamint az úgynevezett AI társak elérhetőségét a 18 éven aluliak számára, valamint komoly kötelezettségeket írna elő ezen platformoknak, hogy minél jobban védjék ezek negatív hatásaitól a kiskorúakat, számol be róla többek között a Euronews.
1: A most kiszivárgott javaslat tervezet szerint a gyermekek mentális egészsége érdekében korlátoznák az olyan platformokat, mint a TikTok, az Instagram, de ez kitér olyan platformokra is, mint a YouTube, a videójátékok, vagy az utóbbi években egyre elterjedtebbé vált AI társakra. Utóbbi olyan mesterséges intelligenciával működő chat programokat takar, amelyek társaságot kínálnak a felhasználók számára. A javaslat tervezet szerint, ami egyrészt még csütörtökig a hivatalos bejelentésig is változhat, másrészt arról még majd az Európai Parlamentnek és a tagállami miniszterekből álló Európai Unió tanácsának is meg kell egyeznie, a következő módon korlátoznák ezen platformokat életkor szerint. 3 éves korig egyáltalán nem lehetne használni az ilyen felületeket. 3 és 13 év között szülői felügyelettel lehetne őket használni, viszont a platformok kizárólag gyermekbarát tartalmakat mutathatnának számukra. 13 és 15 éves kor között korlátozott hozzáférésük lehetne a közösségi oldalakhoz és videó megosztó oldalakhoz, továbbra is szülői felügyelet mellett. 15 és 18 év között pedig ugyanúgy szigorú gyermekvédelmi előírások lennének érvényben, viszont immáron szülői felügyelet nélkül is használhatnák az applikációkat a kiskorú felhasználók. Ezek a korlátozások pedig a már most létező felhasználókra is vonatkoznának. Az életkor ellenőrzéshez pedig, vagy az erre kialakított, a jelenleg még közel sem tökéletesen működő uniós életkor ellenőrző alkalmazást, vagy pedig a különböző tagállamokban erre kialakított megoldásokat kellene a platformoknak használni.
0: Új esély nyílhat a részleges tűzszünetre az orosz-ukrán háborúban. Volodymyr Zelenszkij jelezte, Ukrajna kész leállítani az orosz területek elleni csapásokat, ha Moszkva felhagy az ukrán kritikus infrastruktúra támadásával.
1: Az AP News beszámolója szerint az ukrán elnök Donald Trump bejelentésére reagált, miszerint a két fél megállapodott egymás energetikai létesítményének kíméléséről. Az amerikai elnök nem közölt részleteket, és Moszkva sem erősített tette meg azonnal a megállapodásról szóló hírt. Zelenszkij szerint viszont Ukrajna nyitott a feszültség csillapítására, de csak akkor, ha partnerei képesek biztosítani, hogy Oroszország valóban tartja magát vállalásához.
0: Záró hírünkben arról, hogy felállították a turisták világrangsorát. Egy friss felmérésben 192 utazás szervező mondta el, mely nemzetek turistáival a legjobb találkozni, kik a legbőkezőbbek, a legkalandvágyobbak, vagy éppen a legnagyobb gasztrorajongók. Az udvariassági rangsort Japán vezeti. Az amerikaiak a borra valóban jeleskednek, míg az európai turisták összességében is jó értékelést kaptak.
1: Az udvariasság első hely Japán végzett, a túraszervezők 21,1%-a sorolta ide. Ezt követően jönnek a norvég és a svájci turisták a második és harmadik helyre, mögéjük pedig a kanadai és az amerikai utazók. A listát az olasz turisták zárják, őket mindössze az utazásszervezők 1,3%-a említette. Összességében az utazásszervezők dicsérték az európai utazókat. A legbőkezűbbnek az Egyesült Államok turistái bizonyultak, ugyanis ők adták a legtöbb borravalót az utazás szervezők szerint 29,5%. A rangsor elején szerepelnek még a németek, kanadaiak és a svájciak. Mint kiderült, az utazás szervezők szerint a németek a leginkább kalandvágyók, a legnagyobb gasztrórajongó címet pedig India nyert el, ugyanis innen gyakran utaznak a turisták, kifejezetten az ételek és a gasztronómiai élvezetek miatt.
2: Sport.
0: A szlovén U21-es labdarúgó válogatott edzője Andrej Rasdr kihirdette a 2027-es Európa-bajnokság utolsó selejtező körének játékos keretét. A második helyért továbbra is versenyben lévő szlovénok szeptember 29-én Izraellel, október 2-án pedig Hollandiával csapnak össze hazai pályán. A listán szereplő játékosok közül 5 újonc. Miután a szlovén labdarúgóbajnok celje hétfőn megvált Vítor Campelos portugál edzőtől, ma hivatalosan is bejelentették Zorán Zeljkovic érkezését. A játékos, aki az első osztályú Kopertől igazol a celjéhez, a 2027-28-as szezon végéig szóló szerződést írt alá. Szerdán egy Leverkusenben megrendezett Európa Liga mérkőzésen először irányíthatja majd új csapatát. Csütörtökön Novagoricában játsszák az új kosárlabda szezon nyitó mérkőzését. A szuperkupában a Cede Vita Olimpia és a Körka, a két eddigi legtöbb szuperkupa győztes csapat csap össze. Az örök riválisok párharca este 21 órakor kezdődik. Tadej Pogácsára a súlyos vueltás bukása és korai visszalépése ellenére továbbra is szilárdan vezeti a UCI világranglistát. Pogácsár a Vuelta a España 8. szakaszán szenvedett súlyos bukást egy kő miatt. Kulcsont és válsérülése miatt fel kellett adnia a spanyol körversenyt. A sérülés után sikeres műtéten esett át. Az óriási előnye miatt a szerzett pontjaival, több mint 11.300 pont, még sérülten is behozhatatlan helyen áll a UCI világranglistáján a belga Remco Evenepoel és a dán Jonas Vingegaard előtt.
1: Időjárás. Este és éjszaka többnyire derült lesz az ég, reggel felé egyes síkságokon és medencékben köd képződik, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. Szerdán derült napos időben lesz részünk, az időnként megélénkülő délnyugati szélben 24 és 27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Csütörtökön felhős és esős időt ígérnek a meteorológusok, kiadós mennyiségű csapadék nyugaton és délen várható, ahol zivatarok is előfordulhatnak.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Gornya-Radgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek keddi jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép estét, jó pihenést!

0: Horizont.
1: Jó napot kívánok! Átvészeltük a forró és kimerítő nyarat, s ha a folyók vize soha nem látott szintre apadt is el, szerencsére a kulturális kínálattal ez nem történt meg. Persze nem működik ez csak úgy magától, mert mindig kell hozzá a hajtóerő olyan személyek által, mint Süi Péter, aki a Hétrét ország rangos rendezvény sorozatot szervezi 25 éven keresztül töretlenül immár. Jóval fiatalabb, és mindössze csak negyedik alkalommal feszítette ki, na nem a vitorláját, hanem a vetítő vásznát, a rövid filmek bográcsa, ami, ahogyan a cím is mondja, egy sajátos műfaj a mozi világában. Eszenciális értéke miatt érdekes. A Lendvai Vár udvarán idén is láthattunk Horváth Áron rendező az esemény művészeti vezetőjének válogatásában több érdekes filmet. Következzen tehát a Horizont idei őszi első összeállítása Botka Ágnes szerkesztésében.

0: A rövidfilmek Bográcsán Meszelics Júlia, design teoretikus és kurátor beszélgetett a meghívott vendégekkel. Köztük Tóth Teodorral, aki Magyar Mihával, a Láng című dokumentumfilmmel aranyfokozatot és második helyezést ért el a Fiatal Kutatók országos versenyén.
1: Idei fesztiválon a lendvai kinomozi felirat is úgymond sztárvendégként szerepelt a filmvászon alatt, és szerintem ez is egy abszolút jelkép arról, hogy a kulturális örökségünket nem tudjuk eléggé becsülni. Ennek ellenére a filmfesztivál kapcsán mi tényleg arra törekedtünk, hogy ne adjuk magunkat, megóvjuk ezeket az értékeket, és annak ellenére, hogy valójában ez a kinomozi felirat egy plasztikából készült neoncsöveket takaró felirat, nagyon sok jelképes mondani valója van, és szerintem nagyon összecseng azzal a filmválasztékkal, amit az idei éven a közönségnek be tudtunk mutatni. Az idei rövidfilmek Bográcsán rengeteg családba sikerült betekintést kapnunk különböző rendezők által. Francia, spanyol, szerb, magyar filmek és rendezők dolgozták fel ezeket a kérdéseket. Nagyon érzékenyen, nagyon gyönyörűen és nagyon finoman tudták feldolgozni ezeket a néha nyomasztó, néha egy kicsit humoros, néha egy kicsit nagyon érzékeny, nagyon fájó kérdéseket és tényeket, amikkel ezek a családok, vagy ezek az emberek és az ilyen családokban élő emberek dinamikája létezik. Manapság és a múltban, talán sajnos még a jövőben is, és ez is valójában egy úgymond összekötő tényező volt az idei fesztivál, hogy az ilyen családok és létek mondani valójából is tudjunk tanulni.
0: Számodra melyik volt az a film, amelyik a leginkább megérintette a lelkedet?
1: Nem nagyon szeretnék kiemelni külön filmeket, mert valójában az teljes válogatás lenyűgöző volt számomra, és talán klisének fog hangzani, de a Láng című dokumentumfilmet szeretném kiemelni, mert ahogy ez a beszélgetésen is elhangzott itt a fesztiválon, ez egy olyan történet, amely valójában szinte minden lendvai lakost érint közvetlen vagy közvetett módon, és Tóth Teodor egy gyönyörűen érzékeny és nagyon alaposan kikutatott filmben mutatta be ezt a hagyatékot.

0: A Zene Lelke Lendván című koncerten Csordás Klára énekművész és az Anima Musicae Kamara zenekar vonós ötös lépett közönség elé augusztusban a zsinagógában. A vendégek a Hétrétország programjaként a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával érkeztek a városba dr. Csordás Klára operaénekessel és zenetudóssal beszélgettünk.
1: Ezek nagyon ismertek. Én 10 évig dolgoztam Argentínában, tehát én nagyon sok a Teatro Colomba énekeltem, meg mindenféle más dalesteket is, meg mindent, úgyhogy én ismerem ezt a zenét olyan módon, hogy ismerem a legjobb argentin zenészeket, bandoneonistákat, úgyhogy én nekem közel áll ez a zene. Természetesen ez egy egész más dolog, így, hogy ott Rezső, aki meghangszerelte, és erre a kvintetre, tehát tulajdonképpen vonós ötösre, vagy pedig vonós zenekarra. Ez így megváltoztatja a dolgot, sokkal strikt ebben csináljuk, nem lehet úgy, mint Argentínában, hogy ugye az egész zenekar megy, a szöveg nagyon szabadon, de úgy gondolom, hogy így is nagyon érdekes. Én sok ilyet csináltam, hogy Kurt White, Kozmát, ilyeneket énekeltem, és akkor mindig azt mondták, hogy nagyon érdekes, amikor egy klasszikus zenész énekli ezt el, mert mi elénekeljük a hangokat úgy, ahogy le van írva, tehát nincs, mint a színészek sokszor úgy meghúzzák, vagy mi. Úgyhogy ez egy másik oldalról megközelítve, de a zene csodálatos.
0: Zene az csodálatos, de a szöveg volt számomra, ami...
1: Igen, Leo Ferrer, az egyik, és az legutolsó, az pedig Borges, aki ugye a legnagyobb argentin költő, úgyhogy a szövegek csodálatosak, és ami az érdekesség ugye, hogy ez le lett fordítva, a Oblivion pedig hát egy nagy sláger, azt mindig általában hangszeresek szokták játszani, de beletettük azt is, hogy valami nekem is valami énekelni való is legyen, ne csak recitálni, de ez nagyon érdekes, hát ez tulajdonképpen egy színésznői feladat az egész, úgyhogy...
0: Hát is éreztük ezt a pluszt, amit hozzáadott, nem kis feladat, de úgy láttam, hogy nagyon könnyed.
1: Én nagyon szeretek, én nagyon sokat, én azért jártam sokat Argentínába, mert én Mauricio Kagellel, aki egy argentin zeneszerző volt, és az ő műveit énekeltem, amik szintén ilyenek voltak, tehát az kontemporán, tehát kortárs zene volt, ugyanakkor mindig színészkedni kellett, úgyhogy én azért szerettem nagyon, mert lehetett énekelni benne és játszani. Tehát én a műveit a világon mindenütt énekeltem, és pontosan ott is egy ilyen dolog volt, meg sokat színészkedem is, tehát ez közel áll hozzám, de ez nagyon érdekes feladat volt, és nagyon nagy örömmel csináltam.
0: Mindezt ötvözi azért a pedagógiai pályán is. Olvastam, hogy nagyon fontos tulajdonképpen a jó pedagógusnak millió megy arca van. Minden szintetizál, amit igazából, amit a saját tapasztalatai során megszerzett.
1: Igen, én 20 éves korom óta tanítok, és ez azzal együtt, hogy soha nem voltam alkalmazva valahol, mert ugye mindig énekeltem, utaztam, de én nagyon szeretek tanítani, átadni, ami ugye abból jön, hogy a magyar zeneoktatásban 6 éves koromban ugye én Kodály Mozart csináltam, tehát heti 10 óra, és fantasztikus professzoraim voltak, és őtőlük tanultunk megtanítani. És nekem ez egy borzasztóan a szívemen van, és az is nagyon fontos, hogy mindig új dolgokat keresni én magam, és mindig ezt mondom a növendékeimnek, hogy egy hét múlva többet fogok tudni, még többet tudok nektek tanítani. Hát most ez a hét is nagyon gazdag volt.
0: Kicsit irigylem ezeket a tanítványokat, akik önhöz járnak, mert hogy ennyire, tehát hogy sokoldalú és csodálatos tanárnőjük van, de azt is elmondta, hogy ezt az egót is félre kell tenni néha.
1: Abszolút, abszolút. Tehát az, amit én ma itt este csinálok, ez most ez a dolgom. De mikor majd nyaralás után bejön az első növendék hozzám, akkor én teljesen, mint egy szeizmográf rátapadok, és az ő szolgálatában is őt segít válok ott. Ezt nem sokan tudják megcsinálni, én nagyon sok helyen, sok emberrel dolgoztam Nikolaj Geddával, aki például fantasztikus volt, New Yorkban dolgoztam nagyszerű Dan Merrick professzorral, tehát voltak olyan tanáraim, akik nagy-nagy művészek voltak, de amikor oda kell állni, akkor nem rólam van szó. Rólam annyiban van szó, hogy én mindent átadok, de ott már őt kell formálni.

0: Én magam se ismertem a Piazzolla dalokat belülről, csak úgy kívülről hallgatva, amíg nem úgy adódott, hogy valaki szerette volna ezt magyar nyelven is elénekelni, és ezért csináltak egy nyers fordítást belőle, és aztán annak alapján én is beleszerettem ebbe a dologba. Ez egy teljesen külön világ, egyáltalán Dél-Amerika, tehát szóval dél-amerikai irodalom is a Márqueztől kezdve, tehát szóval ez egy őrületes világ alapjába véve, és ebbe így belekeveredtem így ennek a kellős közepébe. A Horácio Ferrernek a szövegei, amit a Piazzolla zenésített meg hosszú éveken keresztül. Én nem vagyok nagyon hűséges a fordításban, én inkább a hangzásra, a fülre dolgoztam. Úgyhogy valami olyasmi, amit ők is írtak, csak ez magyarul van, és remélhetőleg szeretni fogja a közönség, ha ilyen avatott előadó közvetítésével kapja meg.
1: Mondta Sűi Péter. A muraszombati Fronta Nemzetközi Táncfesztivál művészeti vezetője Matyás Fárics, aki töretlenül hisz abban, hogy a tánc mindenkié.
2: A letošnji program festivala 21. izdaje Fronte ni tako zelo konceptualen, kot so bile nekatere.
3: Az idei a Fronta 21. fesztiváljának nincsen olyan szigorú vezérfonala, mint ahogyan az előző években lenni szokott, de nagyon sokszínű. Párhuzamokat vonhatunk az előadások bizonyos aspektusait és eseményeit illetően. Például élőzene kíséri a táncosokat, vagy például, hogy a vízről, mint az élő szervezet egyik alapeleméről szólnak, vagy az, hogy erős a képzőművészeti megformáltságuk és élő szobrászatként hatnak. Szóval sok ilyen hasonlóság mutatkozik az előadásokban, de mindenek előtt azt szerettük volna, ha a kortárs tánccal sikerül minél nagyobb közönséget megszólítanunk. Ezért kapcsoltunk be gyermekelőadást, amit aztán Muraszombat egyik idős polgárok otthonában megismételtünk. Ezzel azokhoz kívántuk közelebb vinni a fesztivál hangulatát, akik nehezebben jutnak el a színházba. S hogy ezeket a pillanatokat lehetőleg a saját szeretteik, unokáik, dédunokáik körében éljék meg. Ezért vontuk be az óvodákat is, de természetesen nem feledkeztünk meg a szakmai közönségről sem.
2: Čim širše občinstvo, seveda pa nismo pozabili niti na strokovne kroge. Ja, umetnost je del življenja in seveda način, kako umetnost predstavljamo, je pomembna, ne? In umetnost je tudi del komunikacije, način komunikacije.
3: Igen, a művészet az élet része, és hogy azt miként érzékeltetjük, az fontos része a kommunikációnknak, azaz annak egyik módja. Hogyan beszélünk az ötletekről, a kérdésekről, amelyek a világunkról szólnak, vagy a belső világokról, magáról a világról, és benne az ember testéről. Mindezek olyan témák, amelyeket nem lehet a mesterséges intelligencia által előállítani. Egyfajta mechanizmus létrejöhet, különösebb üzenet nélkül, de az, ami a táncost egyedivé teszi, és ami a belső világunkra hat, az a kevésbé tökéletes emberi test, az egésznek a lényege. A programunkba bekapcsoltuk Goran Turnček kiállítását is, a Muraszombati Galéria javaslatára, amelyik felvette a kapcsolatot a fotóművésszel, aki Szlovéniából került el Hollandiába, és ott él már hosszú éveken keresztül. A képei a táncosokat az új munkájukon keresztül ragadja meg. A lényege, hogy nagyon sok táncos nyugdíjazását követően, a pályafutása után, élete legszebb időszakában, amikor még az ereje csúcsán van, törést él meg. Azonban kár lenne aktivitásukat megszakítani. Hollandiában és sok más nyugat-európai országban is léteznek olyan alapítványok, amelyek lehetővé teszik a táncosok átképzését, illetve biztosítanak számukra egy keretösszeget az újrakezdéshez. Mindezt áthidalásként, még nem sikerül valamilyen vállalkozásba kezdeni, vagy más munkát találniuk. A kiállításon tehát nem csak tánctanárokat és koreográfusokat látunk a fotókon, hanem jogászokat, bírókat, közgazdászokat és egyebet.
2: Ampak tudi pravnike, sodnike, ekonomiste in podobno.
1: Ez a kiállítás még megtekinthető a Muraszombati Galéria kis kiállító termében. Kedves hallgatók, Önök az ősz idei első horizontját hallották. Következő alkalommal pénteken délelőtt 10 óra 15 perckor jelentkezünk. A műsor hangtechnikusa Király Tomi volt. Szerkesztette és vezette Botka Ágnes. Viszont hallásra!

mint egy éj, egy sejtelmes látomás. Csábít egy arc, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol.

5 perc múlva 7 óra. Búcsúzunk lassan, aztán lesz majd esti mese 7 óra után, meg magyar nóták, csárdások, és utána pedig ismétlések. Este 8-tól a Terepjárót, fél 9 után az Arénát ismételjük meg, utána az Elég szólnak, úgyhogy lehet bőven rádiózni még az MMR-rel, hogyha a kedvük úgy tartja, és lehetőségük is engedi. Viszont a vezetett műsorrész most búcsúzik, holnap reggel pedig fél 6-kor indul ismét. Oleti Zsuzsanna szerkesztette a híreket ma délután, Király Boglárka válogatta a zenét, Lebár Teodor volt a hang technikus, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, nevükben is búcsúzik a műsorvezető Donner Tímea, rádiózzunk együtt legközelebb is, minden jót kívánok!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Magyar Rádióban.
1: Fehér Bea, Laura és Erik kalandjai a Muravidéken. Harmadik kaland. Jó reggelt! Hasadra süt a nap. Ideje felkelni, mondta egy napos reggelen apa, amikor bekukkantott Laura szobájába. Kíváncsi szempár lesett ki a paplan alól. Hova megyünk? Kérdezte a kislány füligérő mosollyal. Majd a választ meg sem várva kiugrott az ágyból, és elkezdte fürgén bepakolni a hátizsákjába a kiránduláshoz szükséges cókmókot. Mire leért a földszintre, a többiek is elkészültek. Az ajtóban már várt rájuk a vesszőből font kosár, amelyet egykor még a nagymamától kaptak. Irány az erdő! Gombászni megyünk! Kiáltott fel torka szakadtából Erik a kosár láttán. Kerékpárral hamar a Szent Lászlói erdőbe értek, ahol tüstént kezdetét vette a gomba keresés. Egyszer csak az egyik terebélyes fa mögül Erik hangját hallották.
2: Gyertek gyorsan! Találtam valamit!
1: Laura követte a hangot, majd elcsodálkozott, hiszen a kisöccse nem vargányára bukkant, hanem egy magában álló kunyhóra. Ki lakik itt? Kérdezte édesanyjától. Hajdanán ebben a fakunyhóban élt Fogler János nyugalmas életre vágyó felesége. Akkoriban egy erdei út is vezetett a kunyhóig, így a hitvese lovaskocsival is eljöhetett ide, mesélte anya. Míg a gyerekek igyekeztek felfedezni a Fogler kunyhó rejtek helyeit, apa a Muravidék látványtérképét tanulmányozta. Gyertek, menjünk tovább, mondta, és egy erdei út felé mutatott. Kiérve a rengetegből, gyönyörű létesítmény előtt találták magukat. Mi ez az épület? Kérdezte Laura. Ez az alvárium, szólt apa. Itt érdekesebbnél érdekesebb információkat tudhatunk meg a szorgalmas méhecskék életéről, mondta, majd körülnéztek az udvaron, bekukkantottak a régi faajtón, végül leültek az épület melletti padra. Miközben az ízletes, hazai lekváros buktát majszolták, egy közelben szundikáló kutyusra lettek figyelmesek. Biztos egy óriási velős csontról álmodik, mondta Erik, és közelebb lépve megsimogatta a bundás négy lábút. A kutyus a farkát csóválva boldogan felugrott, és kezdődhetett is a játék. Ideje indulnunk, hosszú út vár még ránk, mondta egy kis idő elteltével anya. Egy darabig a kis négy lábú is elkísérte őket, majd a gazdáját meglátva, odavakkadva új barátainak, búcsúzott is tőlük. Egy kis kitérővel végig kerékpároztak Csekefán. Elhaladtak a kisfalui harangláb mellett, és meg sem álltak a pártosfalvi erdőig. Míg apa gombák után kutatott, a többiek igyekeztek felfedezni az erdő kincseit. Így találtak rá egy réges-régi épület maradványaira. Laura és Erik nem bírtak betelni a romkastély titokzatos látványával. Egy hangosan csiripelő kis madár zökkentette őket vissza elkalandozó gondolataikból. Körülnéztek. Az épület melletti padon egy idős néni üldögélt, akitől megtudták, hogy a kastélyt egykor Karl von Matzenauer gróf lakta. Tudjátok, az épületet egykor égigérő fák vették körül. Ezernyi virág, szökőkút, sőt, egy tavacska is volt az udvaron, mesélte a néni. És Laura úgy érezte, mintha egy tündérmesébe csöppent volna, amelyben grófnőként jár kell a varázslatos udvaron. A kis csapat ismét kerékpárra ült, és meg sem állt Szerdahelyig, ahol a helyi kápolna mögötti réten három boldogan legelésző kecskegidával találkoztak. De szépek vagytok! De mit csináltok egyedül ezen a nagy réten? Hol van az anyukátok? Kérdezte gondterhelten Laura. Egyszer csak észrevették Mari nénit, aki gyors léptekkel közeledett feléjük. Itt vagytok? Már aggódtam értetek, ti kis gézengúzok. Indulás hazafelé! Mondta Mari néni a kis kecskéknek, most már nagy mosollyal az arcán. Hangos mekegés volt a válasz. Ideje lassan nekünk is hazatalálnunk, mondta anya, majd ismét bringára szálltak, s egy telikosár esernyő méretű őzlábgombával és temérdek ízletes vargányával hazafelé vették az irányt. Milyen finom ebédet fog főzni holnap, anya, mondta elgondolkodva Laura, és boldogan tekert hazafelé.
0: Itt a vége, most jövőn le!
3: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Jó éjszakát!
4: Szép álmokat!
5: Szép álmokat!
6: MMR.
7: A hét magyar nótája.
8: Fekete a ribiszke,

a legszebb ajándék, amit adtál nékem, a te hű szerelmem.

mégse üzent éppen. Nem akarok tudni rólad minden elfelelten. Ami jó

majd megmondja azt a cigány vonója. Nincs annál jobb patika, mint a cigány muzsika, mint a cigány száraz fáján a nóta. Itza, ritza, kukorica, nem a vissza, csak a cica volt, aki a tejfelt.

0: MMR.
1: A mi rádiónk.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Amint ismeretes, a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség sérelmezte az új községi statutum nemzetiségi jogok meghatározására vonatkozó részét, és az Alkotmánybírósághoz fordult felülvizsgálati, illetve visszatartási kezdeményezéssel. Az Alkotmánybíróság döntött a Dobronak község benyújtott kezdeményezésének arról a részéről, amely a Dobronak község statutuma visszatartására vonatkozik. A részletekről Cigán Szilvia, a községi hivatal igazgatóját kérdezte. Eszter Pause így nyilatkozott.
3: Občina Dobrovnik je dobila sklep ustavnega sodišča, da se predlog naj se dokončna odločitev ustavnega sodišča zadrži.
4: Dobronak megkapta az Alkotmánybíróság határozatát arról a kezdeményezésről, amely a Dobronak község községi közlönyének 6/2026-os számában megjelentetett statutum alkotmányos felülvizsgálata idejére vonatkozóan a statutum visszatartását javasolta. A kezdeményezést az Alkotmánybíróság elvetette. A határozatot az Alkotmánybíróság egyhangulag elfogadta. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a statutum érvényes, és a statutum alapján elfogadott a választási egység meghatározásáról szóló községi szabályrendelet ugyancsak érvényes. Tehát a választási teendők tovább folytatódnak.
3: Statuta sprejet odlok o določitvi volilne enote, tako da se potem volilna opravila izvajajo normalno dalje.
5: Nyilatkozta Eszter Pause, a Dobronaki Községi Hivatal igazgatója. A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Dobronak Község új statutumának a nemzetiségi jogok meghatározására vonatkozó résznek az alkotmányos felülvizsgálata az Alkotmánybíróság jövőbeni döntésétől függ.
2: Szlovéniában a magyar és az olasz nemzeti közösségek alkotmányos joga, hogy a nemzetiségileg vegyesen lakott területen érdekeik érvényesítése és a közügyekben való szervezett együttműködés érdekében községi nemzeti közösségeket alapítanak. A községi nemzeti közösségek legfelsőbb szerve a tanács, amelybe a helyhatósági választások során választanak tagokat. Az őshonos nemzetiségnek a községi tanácsban is van külön státuszú képviselője, akiket ugyancsak a november 15-ére tervezett választásokon választanak meg. A jelöltekre azonban csak azok adhatják le voksukat, akik szerepelnek a nemzetiségi választólistán. A magyar választói névjegyzékre október 23-ig mindazok feliratkozhatnak, akik még nem szerepelnek rajta, de valamilyen kötődésük van a magyarsághoz. A feliratkozási eljárásról, annak módjáról Lebár Tomislavot, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség jogászát, a választójog odaítélésére meghatalmazott bizottság elnökét kérdezte Fehér Ilona.
6: Hangsúlyoznom kell, hogy bármikor fel lehet iratkozni, nem csak most, persze ilyenkor mindig a választások előtt ez jobban aktuális, ezért a bizottságon belül is mindig ilyen felhívást teszünk, ugye a médiában, ugye a honlapunkon és újabban most a Facebookon is. Azok, akik még nem rendelkeznek nemzetiségi választójoggal, és ezt szeretnék megcsinálni, ezt egy sima nyilatkozattal meg tudják tenni az illetékes bizottság előtt, tehát a választójog odaítélésre meghatalmazott bizottság előtt. Persze bizonyos kritériumnak is eléget kell tenni, amit a törvény megír. Ezt a nyilatkozatot, ahogy mondtam, a bizottság előtt kell leadni, és pedig javasoljuk, hogyha valaki már az idei helyhatósági választásokon ezt meg szeretné szerezni, akkor ezt legkésőbb október 23-áig tegye meg.
7: Hol kell jelentkeznie az illetőnek?
6: Jelentkezni lehet az MMNRK székhelyén, tehát a Lendvafé utca 7-es cím alatt. Javasolom, hogy előzetes időpontot egyeztetni, és pedig ezt lehet az e-mailen keresztül a tomi.lebar@muravidek.se, illetve a telefonszámon 02578-8713.
7: Milyen feltételnek kell eleget tenniük azoknak, akik szeretnének feliratkozni?
6: Hát a törvényben három kritérium van megadva. mindegyik arra utal, hogy tehát valamilyen hozzátartozás kell a magyar nemzeti közösséghez. Tehát itt van olyan feltétel, hogy egyenes ági rokonság olyan személlyel, aki már rendelkezik nemzetiségi választójoggal, tehát második fokig. Van olyan kritérium, hogy gondoskodás a magyar közösség identitásának megőrzésével kapcsolatosan, itt beleértve tehát a magyar kultúrát, illetve nyelvet, vagy valami más ilyen hozzátartozási, például egy ilyen magyar jellegű egyesülettel is, hogyha közreműködik, vagy szerepel benne. Igazából a nemzeti közösséggel való hosszú távú, szilárd és tartós kapcsolat fenntartása, tehát valamivel be kell bizonyítani, hogy a magyar nemzeti közösséggel valamilyen kapcsolat van. Elsősorban el kell mondani, hogy nem muszáj, hogy csak a nyelven alapul, hanem lehet más kritérium is. Talán még egy olyan fontos adat, hogy mindenki, tehát aki 18 évet korát betölti, és még nem szerepel a listán, de pedig az egyik szülő szerepel rajt, ezeknek a bizottság a választások előtt mindig ki szokja kérdelni az értesítést, hogy van lehetőségük megszerezni a nemzetiségi választójogot. És hát persze erre a felhívásra is akkor többen jelentkeznek. Várható, hogy most is ez alapján fognak többen megkeresni bennünket, és itt érdekes, hogy nem csak a 18 évesek, illetve ezek a 18-20 évesek, hanem az idősebbek is néha akkor újra átgondolják, és akkor felkeresnek bennünket.
4: Mondta Lebár Tomislav. Azoknak tehát, akik az őszi helyhatósági választásokon már szeretnének felkerülni a magyar választói névjegyzékre, és az őszi helyhatósági választásokon élni a választójogukkal, 2026. október 23-áig kell jelentkezniük a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség székhelyén, Lendván, a főutca 7-es szám alatt, hogy aláírják a nemzetiségi hovatartozásról szóló nyilatkozatot. Előzetes egyeztetésre a tomi.lebar@muravidek.si e-mail címen vagy a 02-578-87-13-as telefonszámon van lehetőség.
2: Izsákovcin a Szerelemsziget adott otthont annak a központi rendezvénynek, amelyet az öt országot érintő rangos UNESCO Mura-Dráva-Duna bioszféra rezervátum létrehozásának 5. évfordulója alkalmából szerveztek. A Szlovén Természetvédelmi Intézet a Revivo Intézettel, valamint számos helyi egyesülettel és természetvédelmi szervezettel összefogva a természetre, a helyi örökségre és a muramenti térség történeteire épülő programokat kínált a látogatóknak. Ebből az alkalomból a szlovén állami erdőgazdaság képviselői közösen bemutatták a muramenti ártéri erdők helyreállításának és fenntartható kezelésének jelentőségét. A projektek keretében elsősorban a puha és keményfás fafajok telepítése, valamint az erdei élőhelyek állapotának javítása került előtérbe. Alexander Koren, a Szlovén Természetvédelmi Intézet maribori kirendeltségének vezetője nyilatkozott Szabó Szuzinak.
8: V različnih naravovarstveno-gozdarskih projektih, ki potekajo ob reki Muri zadnjih 10-15 let, se vzdolž reke Mure izvajajo.
9: A Mura folyó mentén az elmúlt 10-15 évben zajló különféle természetvédelmi és erdészeti projektek keretében meglehetősen átfogó ártéri erdő helyreállítási intézkedéseket hajtottak végre. Ez az úgynevezett erdőállomány átalakítások formájában valósult meg. Ez azt jelenti, hogy azokon a területeken, ahol a múltban erről a térségről alkotott eltérő elképzelések miatt aktívan idegenhodós fafajokat telepítettünk, vagy ahol a múltban spontán módon inváziós idegenhonos fajok nyomultak be, ma ezeket eltávolítjuk és megtisztítjuk a területet. Ezeken a helyszíneken most aktívan honos, a helyi adottságoknak megfelelő fafajokat ültetünk. A füzektűrlés nyárfáktól kezdve a tölgyekig és más olyan fafajokig, amelyek természetes módon ebbe a térségbe tartoznak.
8: Drevesne vrste, od vrb, topolov, hrastov in drugih drevesnih vrst, ki pač v ta prostor sodijo.
10: Ezek az erdőterületek szétszórtan helyezkednek el. A természetben kis parcellákon kell dolgozni, ami azt jelenti, hogy ezek a területek Apache és Lendva között terülnek el. Tehát számos kisebb egységre tagolódnak, amelyek közül a legnagyobbak is legfeljebb 2 hektár nagyságú területet jelentenek. Ezen intézkedések összkiterjedése azonban már megközelíti a 80 hektárt. Eddig körülbelül 200 ezer őshonos fafajú csemetét ültettek el. Az első mintaprojektet nagyjából 15 évvel ezelőtt kezdték el, de az igazán intenzív munka az elmúlt 10 évben zajlik. A Mura folyó mentén az ártéri erdőknek két típusát különböztetjük meg.
8: Mehkolesni poplavni gozdovi, to so vrbovo topolovi gozdovi. Ti so recimo zdaj tisti gozdovi.
9: A puhafás ártéri erdők, vagyis a fűz- és nyárerdők rendkívül gyorsan növekednek, és az erdőállomány gyorsan megújul. Azokat a fázisokat például, amelyeket 15 évvel ezelőtt ültettünk el, ma már 20 méter magas fák alkotják. A másik típusba a keményfás ártéri erdők tartoznak, mint amilyenek a tölgyerdők. Ott viszont ez a folyamat jóval lassabban halad. Az akkori ültetésből származó fák ma még talán csak 5 méter magasak.
10: De hogyan védekeznek az invazív növényfajok ellen az ártéri erdők felújítása során? És mi a különbség a fásszáru és a lágyszáru gyomok kezelése között?
8: Kar se tiče drevesnih invazivnih vrst, so trajno odstranjene, se jih poseka in jih potem nadomestijo ta avtohtona drevesa, ki zaprejo prostor in več tiste tu erodne drevesa, več bistvene morim ti
9: zdaj. Ami a fásszáru invazív fajokat illeti, ezeket véglegesen eltávolítják. Kivágják őket, majd a helyükre olyan őshonos fák kerülnek, amelyek lombkoronájukkal lezárják a teret, beárnyékolják a talajt, így az idegenhonos fák lényegében már ki sem tudnak hajtani. Ezzel szemben a lágyszáru idegenhonos inváziós növényfajokat nem lehet véglegesen kiirtani. Emiatt azokat a területeket, ahová a fiatal fák csemetéit elültetik, még 2-3 éven keresztül évente 2-3 alkalommal megkaszálják. Ennek az a célja, hogy a fiatal fák túlnőjék ezt a lágyszáru szintet, amiután már normálisan képesek fejlődni. Bár az alnövényzetben ezeknek az idegenhonos növényeknek egy része megmarad, a növekedési erélyük és potenciáljuk jelentősen visszaesik, mivel a fák immár beárnyékolják őket.
8: Je pa njihova moč ali pa potenciál rasti bistveno manjši, ker so zdaj zasenčena z drevesen.
10: Ezáltal nagyobb biodiverzitást érünk el, ami egyben az alapvető céljuk is. Emellett a folyamat eredményeként a tölgyerdők gazdasági szempontból is rendkívül értékes erdőállományokká válnak. Ezen erdők egy része tartósan és kizárólag a természetvédelmi célokat szolgálja majd, míg nagyobb részük a fenntartható erdőgazdálkodás részét képezi. Alexander Korén végezetül hangsúlyozta azt is, hogy az ártéri erdők jelentik az utolsó menedéket a Mura rendkívül gazdag élővilág számára, mivel több száz ritka madár, rovar és növényfajnak biztosítanak otthont, amelyek sehol máshol nem tudnának életben maradni.
2: Kedves hallgatóink, a keddi terepjáróban Cigán Szilvia, Fehér Ilona és Szabó Szuzi összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket, és további jó rádiózást kívánunk!

az édesanyátok horpat szománcozott pálya. Hát mit képzeltek magatokról? Hogy viselkedtek az apátok? Hát azt hiszitek, tiettek a világ, hát nem tudtok kulturáltan viselkedni.

0: Látom-e?
1: Muravidéki Magyar Rádió.
2: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Szeptember végén a szlovén labdarúgó válogatott hazai mérkőzéseket játszik a Nemzetek Ligájában Skócia és Észak-Macedónia ellen, majd október elején idegenbeli mérkőzéseket Svájcban és Skóciában. Bostyán Cészár szövetségi kapitány a Bördói központban ma délelőtt 11 órakor megtartott sajtótájékoztatón bemutatta a játékos listát, amelyen 26 név szerepel. Ján Oblak csapatkapitány, Jakab Jol védő és Benjamin Šeško csatár, a szlovén válogatott három jól ismert oszlopos tagja. Természetesen az idei bajnokok ligájában szerepet kapott két szlovén csatár sem hiányzik, András Porár és Daniel Sturm. Nem lesz ott az elit európai küzdelmekben viszont az alig 17 éves Tian Naikoren, aki az első perceit gyűjti a klub Brisben. A hiányzók között van Kenan Bajric is. A szlován védője sérülés miatt nem állhat Cészár rendelkezésére. 2021. októbere óta először nincs a meghívottak között a sérült Petar Stojanovic, aki időközben visszatért Mariborba. Svit Szeslár sem kapott meghívót. A júniusi listához képest hiányzik Lebán, a Celje kapusa, Rátnik, védő, Zelkovics középpályás, valamint Szokler csatár is. Visszatértek a válogatottba viszont Igor Vekic kapus, Timi Max Elsnik és Tomi Horvát középpályások és a sérüléséből felépült Mark Zabukaunik. Nick Prelec csatár először kapott meghívót. Ahogy említettem, a szlovén labdarúgó válogatott először két hazai mérkőzést játszik Stožicében. Szeptember 26-án 15 órakor Skócia, és szeptember 29-én 20 óra 45-kor Észak-Macedónia ellen, majd október 3-án idegenben Svájc ellen Lucernben, október 6-án pedig Skócia ellen Glasgow-ban. A Nemzetek Ligájába a B1 csoport győztese feljut az A-ligába. A második helyezett csapat további csatákat vív a feljutásért, a harmadik helyezett csapat további csatákat vív a bennmaradásért, az utolsó pedig a C-ligába esik ki. A Nemzetek Ligája eredménye egyben a következő Európa-bajnokságra való kiutás kiinduló pontja is lesz. Még a siker vészkiáratot biztosít az EB-re, amelynek Anglia, Skócia, Wales és Írország ad otthont. Edzőváltás történt a szlovén első ligában. Zoran Zeljkovic Koperből Celjébe költözik, ahol Viktor Campelos utódja lesz. A portugál szakembernek a nemzeti bajnokságban elért gyenge eredményei miatt kellett távoznia. A bajnok Celje már 8 ponttal van lemaradva az éllovas Maribortól. A grófok elvesztették az utolsó két mérkőzésüket az első ligában. A Koper ellen 1-0-ás, a Bravoval szemben 2-1-es veresség érte őket. Szombat Stožicében a 85. percig 2-1-re vezettek, de aztán két gólt kaptak. A hetedik helyre estek vissza a tabellán, vasárnap pedig a Mura otthonában kell játszaniuk. Zeljkovic technikai stábját is Celjébe vitte, és azonnal megkezdte a felkészülést a szerdai 21 órai Európa Liga nyitó fordulóra a Bayer Leverkusen ellen. A Transfermarkt szerint a Bayer játékosai közel 481 millió euróba kerülnek a futballpiacon. A Celje piaci értéke jelenleg 15 millió 250 ezer euró. A Celje csapatában Svit Szeslár emelkedik ki valamivel több mint 2 millió eurós értékével. Zeljkovic távozása után Bonificának új edzőt is kellett keresnie. Sajtó értesülések szerint a feladatot a Primorie korábbi edzője Milan Anđeljković látja majd el. Szlovénia röplabdázói elszenvedték első vereségüket a modenai Európa-bajnokságon. Görögország 3-1-re győzött a Palapanini csarnokban. Muzsics és társai szerdán este 9 órakor Csehországgal csapnak össze. vissza hazai terepre. A NAFTA utánpótlás csapatai a bajnoki fordulókban voltak értekeltek a hétvégén. Az U15 a Celje otthonában 1-1-es döntetlent játszott. Zimmermann juttatta vezetéshez a NAFTát a 13. percben, majd a 61. játékpercben a Celje Freitag révén egalizált. A NAFTA U17-es csapatát csúnya veresség érte, 6-0-ra kikaptak a Celje csapatából, Kahrimanovics mester 4-est rugott. A következő fordulóban hazai mérkőzést játszik a NAFTA két korosztályos csapata, a Kopert fogadja szeptember 19-én. Az U15-ös viadal 13 órakor, az U17-es összecsapás pedig 15 órakor kezdődik. A NAFTA U19-es együttese, mely a szlovén másodosztály keleti csoportjában folytatja a pontvadászatot, a bajnokság 6. fordulójában teljesen lemosta a pályáról a Gorisnica csapatát, 8-1 arányú fölényes győzelmet szerezve. Horváth és Ornik dupláztak, mellettük Orehovec, Marić Perc és Lovenyák is gólt szereztek. A buncedző vezette lendvai csapat szeptember 20-án a Sostány vendége lesz. Maradunk még a NAFTA házatáján. Az U9-es csapatot az új szezonban a Vas Árpád ifjabb Gerencsér Dezső páros vezeti. Velük beszélgettünk.
0: Üdvözlet a hallgatóknak. Körülbelül 3 hete kezdtünk az edzésekkel, úgyhogy nem sok időnk volt eddig, de játékosokkal, gyerekekkel már megismerkedtünk, és próbálunk maximumot adni az edzéseken, és még látjuk, hogy mit fogunk kihozni a játékosokból és egymásból is.
3: Árpád, elég sok a gyerkőc, itt láttam fényképezés közben. Mennyire nehezíti ez az edzőpáros munkáját?
0: Hát biztos, hogy könnyebb lenne minél több individuális munkát elvégezni, de hát mindig az nem adatott. Úgyhogy megpróbáljuk elvégezni az edzéseket optimálisan, amennyire csak lehet. Hozzáállottunk maximálisan mindketten, egyetértettünk sok mindenben, hogy mire fogjuk vinni, mit bírunk csinálni, azt meglátjuk. Egy kicsit nehezebb a munka, mivel több a gyerek, másrészt pedig az nagyon pozitív adat, hogy majdnem 30 gyerek beiratkozott az U9-es kategóriába.
3: Játékosként azért letettetek valamit az asztalra a NAFTA-nál, mindketten lényegében itt nevelkedtetek, és nagyon sokan ismerik a Vas Árpád és Gerencsér Dezső nevet.
0: Hát azt inkább mások ítéljék meg, ha vonzó-e vagy nem, ha magam a szülők vagy pedig a gyermekek helyébe tenném magamat, pedig biztos, hogy egy kis motivációt jelentene, kedvet adna a munkához.
4: Átlagban 23-24 játékos van az edzésen. Próbáljunk akkor kettő csoportba elosztani őket felesre, hogy akkor egyik dolgozik felével, másik dolgozik felével, hogy akkor több koncentrációt is mi adhatunk bele az edzésbe, hogy akkor megpróbáljuk javítani őket. A U9-nál a fő az, hogy egy kicsit kell is pedagógusnak is lenni, mert ezekkel a gyerekekkel kicsit másképp kell dolgozni, mint az idősebbekkel, mert nem olyan nagy a koncentrációik, mint meg akkor később. Aztán ezt próbáljuk megtanítani őket, hogy odafigyelnek, hogy megpróbálják meghallgatni, amit mondunk mi ketten az Árpival, aztán akkor azt próbálják ismételni. A fő az, hogy megpróbáljuk a koordinációt nagyobb szintre emelni. Ez volt az első, amiről beszélgettünk Árpival, hogy a koordináció nincs éppen otthon elvárhatnink. Aztán akkor a második meg a technika, az azt jelenti, hogy az átadás, a passzolás, hogy a rövid távolságra tudják passzolni pontosan a labdát, azt próbáljuk, hogy megtanulnak, hogy mindig a labda legyen a földön, hogy akkor gyorsabb a játék még, hogy megtanulják a pályán is, hogy hunna helyik, mert ezt is kicsit el vannak veszve még egyelőre, de majd időben ezt is behozzuk.
3: Szeretnék megszerezni a C edzői licencet, mondják.
0: Én mindenféleképpen tavaly októberben is már gondolkodtam róla, mivel itt volt Prekmurjeba. Idén alig ha lesz, és mihás lehetőség lesz rá.
4: Ez most a nagyon jó lehetőség, hogy kicsit megismerjük, hogy hogyan néz ki az edzési világ, mert eddig még mindig a másik oldalán voltunk. 25 éve játszok fotbalt, kb. Aztán mindig azt gondoltam, hogy az edzőnek könnyű munkája van, de most lehet látni, hogy nem is annyira könnyű. Aztán csak gyerekekkel dolgozunk. Most hagyjuk még, ami jön majd később, nem azok a 15-16 évesek, mikor már bejönnek a pubertáskorba, avval még kicsit nehézebb lesz, de ez nagyon jó kiinduló pont fiatal edzőnek fejlődésére.
3: Tisztelt rádióhallgatók, a mai arénát a Lebár Teodor Göncedit hangtechnikus újságíró páros készítette. Köszönjük, hogy bennünket választottak. Holnap Szabó Rudolf számít a figyelmükre. Viszont hallásra!
1: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Újvidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza. Az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libido szökik az égbe, vagy a volt teli. Az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk. Az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk. Fencezzük le, míg nem süllyedünk a víz alá. Tudni magát az egyik a másikra, miért víz alá.
1: Megveszek egy új cipőt,

camuza mai mai. Ne blesem gyarmat, balra mauza mai mai.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: MMR.

nem tudom, mi történt. Valami megfogott benned, valami hiányzott akkor, amit csak te adhattál meg. Te voltál a fény, az élet, te voltál mindenem.

Vannak idők, amikor minden összezavarodik. Vannak idők, amikor nem látni tisztán. Ami történt, megtörtént. Most már az életem része maradsz. Én mondtam a helyet, a napot, de ne vár rám többé. Nem mehetek. Nekem már máshol van dolgom.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Tudod, azt hittem, hogy ez velem soha nem történhet meg. És az, hogy mégis így lett, csak is neked köszönhetem. Volt egy nyár, volt egy lány, és egy csodás szerelem. Emlékszel, kicsik, úgy kezdődött, mint egy természetfilmen. Jöttünk le a hegyről, mindkét patak szépen, öleltük egymást.

tudja miért. Ez csak jött magától, egymásnak estünk, lehullott a fátyol, fényképet nézem, teli füsttel a szobám, és a glóriád lett minden füstkarikán. Kicsikém, tedd a szó,

kezdődött, mint a régi szép mesékben. Csak lestük egymást, mint két csillag az égen. Álmokat hittünk, ahogy mások is máshol, de elrontottál mindent, mondd, meddig játszol kicsikén. Tedd a szívedre a kezed, valamit.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Ilyen.
1: Az éjszakon rossz idők.
2: Ilyen.
3: Szemük semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.